0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 2 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül Kuki a lemezjátszók mögött, 5-től 7-ig, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, viszont hétfőn is lesz kívánságműsor, méghozzá egy olyan, amit még soha nem hallottunk, és csak egyetlen egyszer lesz ilyen, legalábbis a tippel nem kell. Sebestyén Balázs, hétfő 10 órától délután 2-ig marad a stúdióban, nem megy haza a műsor után, hanem élőben teljesíti a kéréseket, egy spéci, egyedi kívánságműsor, elbukott egy fogadást, és tartja a szavát, és teljesíti a kéréseket, szóval hétfőn, itt a Rádió 1-en, addig pedig az igazi mai slágerek, most Teddy Streams The Door-t választottam, kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig továbbra is óriási a hangulat a rádió esztésnél, éppen Hamvai PG a lemezjátszók mögött, viszont holnap is lesz, már délután 5 órától délutáni helyszínünk, és mondom a délutáni line-upot. Először Wilcox zenél, aztán a Loving Arms, utána Joe R. Junior, DJ Junior és Kollár. Délután 5-től 10 óráig, tehát a délutáni helyszínünk pörök holnap is, aztán 11 órától bedurrantjuk megint egy nagyon nagy nyárzáró estére, egy nagy bulira a Parti Arénában a színpadunkat. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, és most te lesz Kencsitől a Bambolé!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: You shot me, then you caught me, I'm like them, and I'm from, I feel the status.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy picivel 3-4-3 előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, köszönjük pedig Lói érkezik már is, aki már filmzenét is szerzett az Ostwind, magyarul a Meredék című ifjúsági lovas filmsorozatnak az egyik betétdalát ő jegyzi. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, David Puentezzel, szerintem szenzációs, Lói és a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 3 óra, de mi nem állunk meg. A következő órában is hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Készülök a Swish Disco, Jennifer Lopez és Mads Kerviki újdonságával is. A kezdésen pedig Bibi Rexát hozom a Faithless dallal, a New Religion-nál. Óriási kedvenc, pár perc is indítom itt a rádió egyet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és

0: figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyő kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb óra indult is. Nyugodtan bízhatunk ebben az órában is. A legnagyobb kedvencek jönnek. Most például a Rádió 1 DJ Mesker Viki, aki szerdán valami szenzációs hangulatot csinált a stage-ünkön, a szegedi ifjúsági napokon. Egy és kettő között zenélt, ha jól emlékszem. Tényleg óriási volt. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, Gabriel Dancerre, Mesker Viki és a One Kiss jön. Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan kapom a képeket, videókat a kollégáktól a szegedi ifjúsági napokról. Hatalmasat megyünk, Hamvai PG után most már a Loving Arms zenél, és a színpad nem áll meg egyébként egészen reggel 5 óráig, mert hogy még Antónia is készül egy 1 órás szettel. Minden fotó, minden videó hamarosan kint a Rádió 1 social felületein érdemes követni. Én pedig az igazi mai slágereket hozom továbbra is közben, miközben picit sajnálom, hogy nem épp Szegeden vagyok, de hát itt is nagy kedvencek szólnak, most például a Switch Disco-tól Rehab-be, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: Simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy-egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott. Szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig Balázs duplázik, a reggeli műsor után jön egy kívánság műsora is, a következő órában mondom a részleteket. Meg persze hozom az igazi mai slágereket, elsőként Lojtól a Get Lucky-t már be is készítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Halad az este, már 4 óra után járunk, én pedig Gámbrától a Hug Yourself-et készítettem be, viszont nemrég említettem, hogy Balázs hétfőn duplázni fog, és ez így is van, mert hogy a reggeli adás után 10 órától marad a stúdióban, és még 4 órát ráhúz a műszakra, és csinál egy élő kíványság műsort, egy olyat, amit szerintem még soha nem hallottunk, és egy olyat, ami egyben óriási élmény lesz, szóval hát mi ezzel készülünk hétfőre. Itt a Rádió 1-en pedig, ahogy ígértem, Kámrádion, a Hug Yourself az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: jó kis lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel fél öt előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Kuki pedig azt gondolom egy óriási pacsit érdemel. Nagyon nagy szetteket csinált a mai napon is a rádió stage-en, mind a két helyszínünkön. A délutánén is fellépett meg, este most az éjszakai helyszínt ő indította. Ami egyébként még mindig pörög, nagy lendülettel és Antonioval a lemezjátszók mögött. Én viszont most mégis Kukit választottam a folytatásra, mert tényleg hihetetlen nagyot ment ma. Ez Gardnerrel közösen Kukitől a Fire, az igazi mai slágerek között ezt indítom.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Rádió egy konténer, szerintem sokan tudják, miről beszélek. Készüljünk! Én meg Shakira, a Die Die!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a történelmi emlékhely. Pécsett terített egy nő a drogot, izgalmas autószlalom versenyt tartanak vasárnap Komlón, mondom a híreket. Pécsett terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Mecsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozók kutatást tartottak a házban, és kábítószerrel szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Megújította a Pusztamarót térségében található történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely, 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el. Piszkos Fred a felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. Izgalmas autós szlalomversenynek ad otthont Komló a pécsi szlalom team szervezésében. Augusztus 30-án holnap. A rendezvény miatt reggel 6 és 18 óra között teljes útzár lép életbe a Kossuth Lajos utcán, a rendőrlámpa és a buszpályaudvar közötti szakaszán. Ugyanebben az időben a járműforgalom elől lezárják az Esperantó teret és a Városház teret is. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületeknél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek augusztus végéig útszűkület sebességkorlátozás érvényes Pécs ezen szakaszán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok a Rádió 1-jel. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett, délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharaipor is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet. Mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyő kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát, vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel a Szegedi Stadium még csak mozzárt be pár perccel ezelőtt. Hát ez a nap is jól sikerült szerencsére. Képek, videók hamarosan a Rádió egy Instagram, Facebookján. Az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy-ja már is a Good Life-val. Augusztus 29-e van egyébként a Beatrixek és az Ernák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Ez a Rádió

get the party lit. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyüprik Shawn Mendes, akinek ugye egy brazil párja van, már lassan egy éve, és úgy tűnik, hogy egész komoly a dolog, nagyon sokat is van Brazíliában, bár most az előző hetet éppen Afrikában töltötték kis csillezéssel, nagyon menő fotókat posztolt róla. Sophia the

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, van még egy pici a nyárból, és úgy tűnik, hogy hát ilyen késő nyári hangulatban 24-26-28 fokkal telik a mai nap is. Mabel, don't call me up, a folytatásban a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Szegedi Ifjúsági Napokon pedig még ma egy nagyon menő napot hozunk majd össze közösen. Az egész már délután indul a délutáni stage-ünk előtt órától, Will Cox-szal, aztán a Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollára lemezjátszók mögött, aztán pedig 11 órától jön az éjszakai helyszínünk először DJ Juniorral, aztán Jaminával, Joel Juniorral, Lotfi Begivel, Christopherrel és Will Cox-szal. Nagyon erős line-up és egy nagyon nagy buli még, amit a mai napon csinálunk a Szegedi Ifjúsági Napokon, a két rádió stage-en. Az igazi mai slágerek között pedig közben Alice Kenji, a folytatás, ez a Bambolli, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: Ez a műsorszámtermék megjelenítés tartalmazásán.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: közösségi gastroenteritis járvány, valamint két külföldön szerzett fertőzés is felhívta magára figyelmet. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak. A többnapos programsorozatban a hagyományőrző események mellett koncertek, kulturális programok, kézműves vásár, gasztronómiai rendezvények és gyermekprogramok is helyet kapnak. A bányászati hagyományoktól a város jubileumáig erről szól majd ez a pár nap. Elindult az emlékhétvége, így egész napos családi programokat is tartanak ma Mohács környékén a sorsfordító csata 500. évfordulóján. A rendezvény két tematikus nap köré épül, ma délután a leglátványosabb program várható, a Mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt, holnap pedig lesz vívóverseny, koncert és solymász bemutató. Géza 80, ezzel a címmel érkezik Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadást tartanak szeptember 8-án, bemutatják Bereményi Géza műveit. Befejeződött az ivóvíz hálózat korszerűsítése Pécs kertvárosában, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósáv. Vasárnap autóversenyt rendeznek Komlón, ezért a délutáni órákig lezárják a Kossuth utcát és a Pécsi úti kereszteződést egészen a buszpályaudvarig. Jó utat kívánok! Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharaipor is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet. Mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 29-e van, hát azért nem akarok hosszan ezen időzni, de jó gyorsan elrepült ez a nyár is. Viszont még ezt a hétvégét élvezzük ki közösen, az igazi mai slágereket hozom mellé. Most jól megszól a Sweet But Psycho az indításban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Rihanna, akiről konkrétan a férje mondta, hogy dolgozik végre az új albumán. Hát jó pár éve várjuk már, remélhetőleg hamarosan jön valami. Kézzel fogható, vagy hát füllel hallható. Konkrét dolog is erről. Swedish Disco Rehab, Sam Felder, viszont az egyik aktuális kedvencünk tőlük, és szerintem szenzációs a Sleep Tonight, amit már is indítok a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra. Összeült Komló képviselő testülete. Több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTE család. Összeült Komló képviselő testülete. Döntés született a Magyarország-Horvátország együttműködési program keretében megvalósuló Border Flavors projektről, mivel ehhez kapcsolódóan az előleget egyelőre nem tudták lehívni az önkormányzatnál, a már zajló programok finanszírozására átmenetileg közel 3 millió forintot biztosítottak. Ha megérkezik a támogatás, visszakerül a költségvetésbe. Összesen több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTE család. A Pécsi Tudományegyetemre a 26-os pótfelvételi eljárás során 1406-an jelentkeztek, közülük 822-en nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárásokba felvettek az idegen nyelvű képzésekre jelentkezett külföldi hallgatókkal, a szakirányú doktori képzésre felvett hallgatókkal együtt több mint 10 000 az új diák. Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra a Pogányi reptérre. Nemrég 2 Saab 340 repülőgép érkezett, egy utas és egy áruszállító jármű. A két gépnek maga a reptér volt a célállomás, méghozzá karbantartás céljából. A Saab 340 egy svéd-amerikai fejlesztésű, két légcsavaros, gázturbinás regionális utasszállító repülőgép, amelyet a svéd légierő és a japán parti őrség is előszeretettel használ. Alapváltozatában 34 utas fér el, innen ered az elnevezése is. Mivel a Pécs-Pogányi reptéren található karbantartó bázis elsősorban nem erre a gépre specializálódott, a két Saab jelenléte jól mutatja, hogy a pécsi szakértelem infrastruktúra más típusú gépek javítására is alkalmas. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők, ez lesz a téma szeptember 9-én Pécset, Szomorú Miklós okleveles kertészmérnök várja az érdeklődőket. Vasárnap autóversenyt rendeznek Komlón, ezért 18 óráig lezárják a Kossuth utcát a Pécsi úti kereszteződéstől a buszpályaudvarig. Ebben az időszakban tilos parkolni a Bem József utcai kavicsos parkolóban, az Esperantó téri parkolóban és a Városháza terén. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán aszfaltoznak jó utat. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet. Mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, hétfőn pedig Balázs kívánság műsort fog vezetni. Hát ez a szókapcsolat szerintem nem fordult meg korábban a fejemben, hogy valaha elhangzik adásban, de ez a helyzet, volt egy fogadása, elbukta, ez volt a tét, vállalja. 4 órás élő kívánság műsor Sebestyén Balázzsal, jövő héten hétfőn, vagyis holnap után reggel, a műsor után már indul, vagy hát az már délelőtt, 10 órától délután 2-ig. Ne hagyja ki senki, menő lesz. Ő pedig Tiesto közben az igazi mai slágerek között, ez a business, amit már is indítok. Szép reggelt!
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, időközben pedig ezen a héten Dua Lipa 31 éves lett, a születésnapját pedig ő maga mondta, a kedvenc szigetén ünnepelt, ahol minden évben legalább egyszer el kell mennie, ez pedig konkrétan Ibiza. És hogy miért róla mesélek? Hát ezért, mert itt az igazi mai sláger tőle, az egyik legnagyobb kedvencünk Dua Lipától a Training Season már indul is a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden. Hétfőn pedig Balázs duplázik. A műsor után jön az élő kívánság műsora. Bizony! Érek után pedig jön Tóth Abigail, X-Center és a Sugar Daddy-vel, az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelt

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik a menetrend, szeptember 1-től lezárult a tehetséggondozó program. Még jöhet a szaharai porból, ma is jó reggelt kívánok! Ne rutinból induljanak útnak, változik a menetrend. Szeptember 1-től tudtuk meg a tükebusztól. Újra közlekednek az iskolai és a gyorsjáratok is. A menetrendi változások 2026. május 4-ét megelőző munkanapi menetrendi struktúrába épültek be. Kedden az életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaságnál az iskolai és a gyorsjáratokra. A szeptember 1-én induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A Tükebusz ZRT szeptember havi bérletei már augusztus 24-től érvényesek a pécsi autóbusz közlekedésben. Érdemes tehát 1-től megnézni a menetrendet. 10 ország 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata méri összetudását augusztus 27-e és 29-e között, tehát még most is versenyeznek Esztergomban. A harmadik alkalommal megrendezett Budapest Róp nemzetközi kötéltechnikai mentőkihívás résztvevői között ott vannak a mohácsi mentők és a rendőrök is, ők képviselik Magyarországot. Ünnepélyes oklevél átadóval és szakmai minikonferenciával zárult a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának Next Gen Akadémia elnevezésű tehetséggondozó programja. Összesen 28-11. Évfolyamos középiskolás diák kapcsolódott be hónapokon keresztül az egyetem szakmai és kutatói életébe, doktorandusz mentorok, egyetemi oktatók, kutatók segítségével. Szabadulás a sémák fogságából. Ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november közepén tart meg Pécsett Vágyi Petra. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot, és a Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez így maradt szeptember 2-ig. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet, mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt! Jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, én pedig egy óriási kedvencet választottam. Benson Boone-tól, aki nem csak tehetséges, de kifejezetten vagány is, mert hogy néhány éve bekerült a világ legnagyobb tehetségkutatójába az Egyesült Államokba, és ott tudta hagyni. Pedig a döntőig vitték, de ő azt mondta, hogy ez mégsem nekem való, inkább ott hagyom a dolgot, és majd a saját utamat bejárva eljutok oda, ahova szeretnék, ha tehetséges vagyok, akkor sikerülni fog. Hát a helyzet az, hogy sikerült. Benson Boone és az igazi mai sláger, a Beautiful Things, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom azt a dalt, ami 2026-ban a leghosszabb ideig tudott a number one pozícióban lenni a legnagyobb streaming platformon. Az nem kis dolog, Shakira, Die Die, az igazi mai slágerek között ezzel folytatom már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a történelmi emlékhely. Pécsett terített egy nő a drogot, izgalmas autószlalom versenyt tartanak vasárnap Komlón, mondom a híreket. Pécsett terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Mecsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozó kutatást tartottak a házban, és kábítószerre szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Megújította a Pusztamarót térségében található történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely. 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el. Piszkos Fred a felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. Izgalmas autós szlalomversenynek ad otthont Komló a pécsi szlalom team szervezésében. Augusztus 30-án holnap. A rendezvény miatt reggel 6 és 18 óra között teljes útzár lép életbe a Kossuth Lajos utcán, a rendőrlámpa és a buszpályaudvar közötti szakaszán. Ugyanebben az időben a járműforgalom elől lezárják az Esperantó teret és a Városház teret is.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Mohácson a Mohácsi csata emléknapjára készülnek, emiatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal közlekedjenek. Komlón pedig vasárnap lesz autóverseny, ezért 18 óráig a Kossuth utca a Pécsi út kereszteződésétől lezárják. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett, délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharaipor is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet, mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, a Szeged ifjúsági napokon pedig ma még egy óriási bulival készülünk, és ezzel zárjuk a nyarat, tehát azt gondolom, hogy tényleg kihoztuk ebből a nyárból fesztivál szempontból is a legtöbbet, amit csak lehet. Lesz egy délutáni színpadunk ma is, a Tiszán. Nagyon vagány egyébként, ami 5 órától kezd Wilcox-szal, aztán este 11 órától pedig durrantjuk az éjszakai helyszínünket, ott pedig DJ Junior az első, de a pontos line-up ott van a Radio 1.hu-n, szóval ma még tudunk egy nagyot bulizni közösen. Az igazi mai slágerek között pedig Hype-eton a folytatásban Norma J. Martinnal az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Radio Edge. Csak igazi mai sláger, meg mekkora hang. Azt a mindenit, Daddy Swims. A folytatásban is egy hasonlóan nagy hang jön. Lady Gaga és az Abrakadabra, amit indítok, 8-tól pedig Balázsék jönnek a Balázsék Weekend-el, én pedig további jó rádiózást, meg nagyon kellemes nyarat kívánok erre a nyári hétvégére, ami még előttünk áll. Király Tamást hallottátok, további szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Komló megünnepi a 75. születésnapját, egésznapos családi programokat szerveztek Mohácson, nem csökkent a fertőző betegek száma. Jó reggelt kívánok! Nem csökkent idehaza a fertőző betegségek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint augusztus 3-a és 9-e között Baranyában többek között 10 bélrendszeri fertőzést és 3 szalmonellás esetet is regisztráltak. Országosan egy nagyobb közösségi gastroenteritis járvány, valamint 2 külföldön szerzett fertőzés is felhívta magára figyelmet. Komló egyik legfontosabb hagyományőrző eseménye a komlói bányásznapok idén több napon keresztül várja újra a város lakóit és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény idén különleges jelentőséget kap. Komló várossá nyilvánításának 75. évfordulóját is ünnepli a település. A bányásznapok egyszerre tiszteleg a város bányászati múltja előtt, ad teret a helyi közösségeknek és kínál könnyed kikapcsolódást a családoknak, fiataloknak és az idősebb generációknak.

0: verseny, koncert és solymász bemutató. Géza 80, ezzel a címmel érkezik. Pécsre Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadást tartanak szeptember 8-án. Bemutatják Bereményi Géza műveit.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Sejed-Darány összekötő úton Baranyai-Somogy megye határánál. Novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton is az év végéig. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet. Mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
5: Azt miért kéne nekünk oda menni?
4: Ha mennyire Devecserbe akarsz jót látni?
5: Mit láthatok én?
4: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás! Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
5: Hát,
4: így, amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
5: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI.
4: Ezek nem viccelnek, ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet, ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
6: Tehát
4: 2026, akkor... tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
6: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
4: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán ugye átjött április. Abba nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű, és nem haboztak egyébként, és ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó maga szárnyas pénisz.
6: Oh.
4: Az új emlékmű ötletgazdája, a vázlatok megrajzolója, Nyárs Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
5: Okay.
4: Igen, milyen házi jellegű a történet.
5: Elnyerte a tendert. Ő indult egyedül.
4: A fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert, Bodorfa polgármestere végezte.
6: Egy polgármester, aki tud faragni.
4: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
5: Ez egy kollaboráció
4: aztán
5: volt.
4: Aztán fölállították a szárnyat.
5: Na,
4: aztán azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzból öntött amulet volt, a betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Ez volt a szárnyas pénisz.
5: Igen.
4: Erre jött a Robi meg a Hajni.
6: Azt mondták, hogy ha a rómaiaknak jó volt.
5: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
4: A Szabó Ervin könyvtárba.
5: Elnyálasztál.
4: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt itt Devecserben elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
5: Mohácshoz? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
4: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
5: Hogy jön ide Mohács?
4: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. De Hajni meg a Robi azt mondják.
5: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
4: Hogy a Mohácsi vész, mint a Mohácsi átok. Ugye? És ezt vegyük le magunkról, mert hogy... Én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelmet, de Mohács is az elmúlt 500 évünk az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, de ők nem tették ezt hozzá, csak a Mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása. Na, láttad?
7: Igen. Azért figyelj, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikus szimbólumokat, igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt, lehet, hogy innen van a

0: régi kopjafákból ez a dolog.
1: És akkor Hajni húzta, Robi tolta, a városvezetés megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus hús, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy mindent, még úgy dobjunk bele abba az üsbe mindent, aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Hát nekem nincs olyan baj, én szerettem, hogy
0: ennyire. Példakép,
1: igen.
2: Most milyen unalmas lett volna egy török basa? Vagy egy kard, vagy bármi.
1: Hát mit tudnék a Mohácsi vészre az 500? Nagy törése volt.
2: Amit össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
1: De mi, hogy jön össze a 20-ával?
3: Hát ez ott... most, hogy pont 20-án adták, nem kell nagy párhuzam.
2: Ja,
3: tehát nem, ez csak Mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
1: Százszor jobb, mint egy lombkoronasétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
3: Ez erőt sugároz, gyerekek.
1: Ebben van. Ez, én azt gondolom, hogy ebben van.
3: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
0: Hát én azért el tudnék képzelni más is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálni, hogy lekéstük a csatát.
1: Igen. Hogy nem voltunk ott.
0: Nem jelentünk
1: meg
0: rajta. Alakult. Ez az is szép lett volna.
1: Meg kell nézni, hogy hol van. Egy turnén erre oda kell menni.
0: Ha már a csata nem sikerült.
1: Meg kell motorozni, meg kell csinálni. Igen.
0: Ha már a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
2: De Recser, ezzel is felkerül majd a tér.
1: Üzenjük a törököknek, írja egy hallgató, hogy bekapadják. Eljöttek, azt itt is maradtak egy ideig, igen. Kicsit vagány, hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyat.
2: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést, az első napi rendi pontot.
1: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te, Robi?
2: Nem, amikor először felmerült az ötlet, hogy ja? Milyen emlékmű legyen, és akkor jönnek, megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új gondolatom.
1: Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
3: De Hajni Robi? Rajzolt, Robi csak megvalósított.
1: Te, Robi?
2: Oda tolja elé a képet, és te...
1: Rajzoltam ide egy szárnyat. De Robi, te hogy olyan szépen faragod azt a...
0: Tudod, Robi, mibe vagy jó?
3: Tudod,
0: mibe vagy jó?
1: Nekünk kent,
2: van ez a tuzifa program? Rajtunk maradt egy pár.
1: Úgy van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150
2: éves
1: török uralom. Hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Devecser független alpolgármester ugye írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
3: Arról, amit ő álmodott.
1: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
2: nem.
1: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán és az 5 méteres... szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
3: Igen, a felső
1: egyharmad. A felső egyharmad, a legfontosabb.
3: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, érted, ami így közvetítette az üzenetet.
1: Lemetélték, körbevágták, elvitték. Itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
3: De szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
1: Egyébként körbe volt. Tehát, hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
3: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, az, hogy leszették.
2: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
1: Igen.
2: Ami bekerült a hírekbe.
1: Ami bekerült a hírekbe. És felrakta Devecsert a
2: térképre.
1: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
2: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
1: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
2: Milyen állapotban?
1: Hogy csinálod?
3: Miből indulsz?
1: Honnan indulsz el? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Jó reggel!
4: Köszönöm a megkereséseteket, és a rádió egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban.
3: Úgyhogy
4: köszöntök mindenkit.
1: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
4: Így van, ezt vállalom, bármikor, bárki előtt, a ez nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így, az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot vonva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha, lehet.
1: És ennek a vége az, lett most, volna? A szobor? Tessék? Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
4: Nem a vége, hát nem állunk el, ez így az anyagilag.
1: Hoppá, várjunk csak, aha, messzebbről
3: ez volt az első a állomás?
4: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta. Aha. Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
1: Ne, várjál csak, hogy hagyj kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted? Nem láttad?
3: Hogy
1: falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
4: Ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
4: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen. De
1: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
4: Nem úgy
1: hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
4: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
4: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Madár? Ez egy madár? Hát én várjál, keresem
4: ez
1: a madarat.
4: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
4: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni, a felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van.
3: Hát de hol?
1: Hol van? Hát egy kupakot látok egy...
2: Lehet, hogy fordítva rakták
4: föl. 5 méter magasan.
1: Apró kicsi szemecskéje van. Ja.
4: Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
2: baj. Szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
4: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várj, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
4: ez
3: senki.
4: Történt.
1: És mit
4: ez
1: mondott
4: történt.
1: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
4: Így jött ki az anyag.
2: Nem félkész,
4: 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
4: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ezt látta bele minden.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
4: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, aha, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor látja. Akkor mi van?
1: Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallos, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni
4: magunkat. Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor, amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit, arra
1: sikerült.
4: De nem a fafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
1: Eltakartuk a szemüket, csak hát találtak az emlékműnek, nem nézhettek oda.
4: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, miért nem takartam el a szemét?
1: Jól tette.
4: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
1: mi. Na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk a semmilyen káros hatással.
4: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebbe biztos vagyok.
1: Te jó vagy!
0: Nagyon jó! A polgármester!
1: Minden faluba, városba ilyen a polgármester, mint Hajdi.
4: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy mivel
1: a madár.
4: Tehát beszéljünk a madárról, a többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
4: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
1: helyére... madár lesz.
4: Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
3: Na várjál, Hajni, akkor két felkészít. Szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
4: A fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon. Valahol álljon.
2: De akkor legyen egy,
4: valahol álljon,
2: legyen egy stilizált fészek valahol,
1: igen,
2: amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
4: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért nap. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy... aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis, én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
4: Így van.
1: Na, kíváncsiak az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallos szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
4: A meghívót megadom, erről biztosítatlak.
1: Mikor várható az új szobor?
4: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudatalattia, megint...
3: Igen, meg hogy alulról
2: szeretjük a szobor.
4: Utasítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Róbert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragás, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
4: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. hanem arra irányítom a fantáziát. De maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel.
1: Köszi, Hajni, ciao, ciao, köszönjük szépen Nyársajna Alkának. Köszönjük.
4: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, ciao, ciao, Devecser alpolgármesternek.
0: Jó arc. Nagyon.
5: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra. Összeült Komló képviselőtestülete. Több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTE család. Összeült Komló képviselőtestülete. Döntés született a Magyarország-Horvátország együttműködési program keretében megvalósuló Border Flavors projektről, mivel ehhez kapcsolódóan az előleget egyelőre nem tudták lehívni az önkormányzatnál, a már zajló programok finanszírozására átmenetileg közel 3 millió forintot biztosítottak. Ha megérkezik a támogatás, visszakerül a költségvetésbe. Összesen több mint 10 000 új hallgatóval bővülhet a PTE család. A Pécsi Tudományegyetemre a 26-os pótfelvételi eljárás során 1406-an jelentkeztek, közülük 822-en nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárásokba felvettek az idegen nyelvű képzésekre jelentkezett külföldi hallgatókkal, a szakirányú doktori képzésre felvett hallgatókkal együtt több mint 10 000 az új diák. Egyre több repülőgép érkezik karbantartásra a Pogányi reptérre. Nemrég 2 Saab 340 repülőgép érkezett, egy utas és egy áruszállító jármű. A két gépnek maga a reptér volt a célállomás, méghozzá karbantartás céljából. A Saab 340 egy svéd-amerikai fejlesztésű, két légcsavaros, gázturbinás regionális utasszállító repülőgép, amelyet a svéd légierő és a japán parti őrség is előszeretettel használ. Alapváltozatában 34 utas fér el, innen ered az elnevezése is. Mivel a Pécs-Pogányi reptéren található karbantartó bázis elsősorban nem erre a gépre specializálódott, a két Saab jelenléte jól mutatja, hogy a pécsi szakértelem infrastruktúra más típusú gépek javítására is alkalmas. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők, ez lesz a téma szeptember 9-én Pécset. Szomorú Miklós okleveles kertészmérnök várja az érdeklődőket.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Boly-Villány-Siklós összekötő úton Siklós térségében útépítési munkákat végeznek szeptember 20-áig. A munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszán pedig javítják az utat, jó utat. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharaipor is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet, mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felső-Puja járás a Burgerland, hát az közel van. Igen. Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó, ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. Miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
1: Jézusom, akkor hogy aztán egy kivonul... piromán elmett tűzoltani.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Érted? Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
0: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. Július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es főút mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
1: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie?
0: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban. Hát elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, imádom, hogy az meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léberkés benne volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, a papír, hogy fölgyulladjon.
0: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
0: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
1: Felhívta a kollégát.
0: Felhívta az
1: haverokat.
0: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, felvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált három tüzet, leégetett három falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
0: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
0: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
1: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, baszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen eloltani.
0: Persze, és fejlődj a segélyhívót a tűzgyújtás után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
1: Félelmetesen beteg.
0: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik három szándékos tűzgyújtás után?
1: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
0: Igen.
1: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
0: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
1: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
0: Szerintem mondta, igen. Igen.
2: Milyen jó.
0: Szerintem ez volt.
1: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
0: És mindig és jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen gyújt, ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
1: Tehát ő az
0: én imádom a csávót. Nagyon jó
1: az. Ő az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal is csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
0: Igen, és aztán gyűjtött három tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
2: Biztosan. Persze, soha többet nem mehet.
0: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
1: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
0: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt három tüzet, igen?
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
0: Aha.
1: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
0: Az csak, erősebb, igen.
1: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Oltani, akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
0: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piaci idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt próbázom évek óta, hogy az összes egy idióta. Megkérdezik, miért? Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióta gyerekek.
1: Nem, tehát, sőt.
0: Hogy
1: hát...
0: nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
0: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne, nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
0: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
1: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudom, hogy lassítva vonul a locsolócsővel,
0: igen.
1: Felhúzza ezért a felszerelést.
0: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát azért az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
0: Ezek az osztrákok se értik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
0: Valószínűleg ezt tették össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet,
1: nem? Na de várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a Magyarországon is.
2: Hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz szóra azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják, még ott lángol, papír ott lángol.
0: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzolt, és az, hogy igen, ez gyújtogatás, vagy nem.
2: Igen.
0: Hogy hogyan, a lángútja, hogy megy, hogy
2: terjed,
0: a tűzfészek hol volt, honnan indult, fél zsenik, ahogy ezt megfejtik.
1: Szándékos
0: gyújtogatás, vagy véletlen. Mindent aha. Nem? Hát. És oda megy egy tűzolt, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
1: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevének, feliratkozva címével.
0: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
1: Voltak jelek.
0: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen. Egyébként tényleg ezt kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
1: Képzeld el, ha nőgyógyász.
0: Igen. Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
0: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
1: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
0: vannak
1: tűzoltók.
0: Vannak rendes hivatásos persze tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként olt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
1: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Hát ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
0: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
0: Falun belül megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Hát nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
0: 3 percenként megmenti, igen, valakinek az életét.
2: Gyanús!
0: Nagyon fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy
1: egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell.
0: Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz vesz körülötte, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen, zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De melyik végét? De hova?
1: Hova csatlakoztassam?
0: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
1: De csak félmeztelenül.
0: Na. Igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
1: A szexi.
0: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
1: nem
0: hogy...
1: csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
1: oda
0: vannak.
1: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furasisakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
1: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
1: hát
0: néz
1: milyen?
0: Az ki?
1: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor lehet,
1: nem, az egész tudat az, hogy odamegy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, hős, ő oda megy. Ő egy hős, igen.
0: És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
0: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálom magamra gyújtani a
1: hát,
0: garázs.
1: Hát, ha valaki egyszer kiment
0: hát,
1: végre.
0: Hát, ha végre jön egy tűzoltó.
1: Egy darus kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, annál szebbet nem
2: lehet. Kiskutyákkal.
0: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
1: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
0: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, valószínűleg az van.
0: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltó.
1: Ezek tűzoltók, összeleke.
3: Hát nem denses fiúk, szóval, na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
0: igen,
3: képek
0: neked
3: vannak.
0: Csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó. Jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban.
1: A gyárban
0: igen, igen, igen, azok tök jó arcok
1: abból
0: voltak.
1: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy katona ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel, bejön az is?
1: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg más is
0: de az, hogy,
1: sok,
0: hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
1: Aha. Hát igen, a felelősség, igen, mindent úgy rábíznám magam.
0: Aha.
3: Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
0: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
1: Meg a presztízs, igen, tehát hogy az, hogy igen, tehát hogy kevesek nek adatik meg, az, amivé ő vált.
3: Ebben mögött rengeteg munka.
1: Igen.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
3: Pilóta mi?
0: Mármis pénzügyőrség.
1: Csillag a szemem.
0: Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg, jön. Semmi.
2: Félrecsúszott csapkába félrecseget.
0: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér! Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Augusztus 29-én Gangsta Zoli és a Kártel robbantja be a Káptalan kertet. Kemény riffek, legendás dalok és hamisíthatatlan rock hangulat vár. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
8: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Pécsett a Makai István út 5 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
11: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
12: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Pécsen, a Rákóczi út 66 szám alatt a régió üzletházban.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Változik a menetrend, szeptember 1-től lezárult a tehetséggondozó program. Még jöhet a szaharai porból, ma is jó reggelt kívánok! Ne rutinból induljanak útnak, változik a menetrend. Szeptember 1-től tudtuk meg a tükebusztól. Újra közlekednek az iskolai és a gyorsjáratok is. A menetrendi változások 2026. május 4-ét megelőző munkanapi menetrendi struktúrába épültek be. Kedden az életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaságnál az iskolai és a gyorsjáratokra. A szeptember 1-én induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A Tükebusz ZRT szeptember havi bérletei már augusztus 24-től érvényesek a pécsi autóbusz közlekedésben. Érdemes tehát 1-től megnézni a menetrendet. 10 ország 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata méri összetudását augusztus 27-e és 29-e között, tehát még most is versenyeznek Esztergomban. A harmadik alkalommal megrendezett Budapest Róp nemzetközi kötéltechnikai mentőkihívás résztvevői között ott vannak a mohácsi mentők és a rendőrök is, ők képviselik Magyarországot. Ünnepélyes oklevél átadóval és szakmai minikonferenciával zárult a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának Next Gen Akadémia elnevezésű tehetséggondozó programja. Összesen 28-11. Évfolyamos középiskolás diák kapcsolódott be hónapokon keresztül az egyetem szakmai és kutatói életébe, doktorandusz mentorok, egyetemi oktatók, kutatók segítségével. Szabadulás a sémák fogságából. Ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november közepén tart meg Pécsett Vágyi Petra. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Komlón a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszánál útjavítás zajlik. Elvégezték az aszfaltozást, a kivitelezés ütemterv szerint halad. A szakaszt pár napon belül visszaadják a forgalomnak. Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásáros dombó között, egy szakaszon útszűkület van. Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a

0: stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend.
1: Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant a pilóta katapultát, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk mentő helikopterrel, ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
2: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
1: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
3: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, hogy jól olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
1: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni tudni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
2: Igen, hogy túl, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy akkor mikor mehetünk.
1: Igen. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
3: Igen.
1: Tehát,
3: hogy néha leviszi a kezed.
1: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
3: Igen.
1: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
3: Gerincsérülést szenvedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
1: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy mint egy generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Ezt a döntést meg kell hozzad, és meg kell rántanod a kart.
2: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
1: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
2: Igen, lakosságot menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
1: Nem két forint.
2: És akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már húzd meg.
3: Ezt vajon a kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
1: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van
3: akar. Igen, tehát hol akar még
1: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolzat. Mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason. Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as
1: ez rajtad marad. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
4: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt egy bejövetel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségigép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látom a ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott, azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
2: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy meg,

0: támadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba? Ez ezért
1: részben,
0: van?
1: Részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépek benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudják vezérelni, át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a glőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy az például a rakéta elmegye, vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
2: Te annó egy MIG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
1: Igen, így van.
2: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
1: A bimbo, kabinból indul és kifelé megy.
3: Nem, akármilyen erőhatással.
1: Ez a honnan indul, igen.
3: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
1: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a teljes helyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted magát a széket, magát a katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestül a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngyített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
3: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
1: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkap alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alákap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestől.
3: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
1: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapultrendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
3: Tehát akkor jól teljesít, leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
1: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapult rendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, az ülést az leválasztja a rendszer. Vagyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
3: Amiben van a rakéta. Az ugye, igen, te tudod, hogy igen. Hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
1: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen a katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodpercol magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függelei sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát testsúlyának a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
3: Hát viszont itt ugye az igazi nálott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
1: Így van, Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterem.
3: És itt viszont a 20G van.
1: És 20G. Így van.
3: Most mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
1: Ez talán ez, hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapódnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a kart, onnan egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudod beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapultkarú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tól, meg légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminek ez a nagy sebességnél például feltételezik, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor mi kijön a szék, már 2 stabilizál ernyő 29-esnél forog nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
0: Tehát de ha nem, fejjel az, lefelé repülsz?
1: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodperc az 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 méter tesznek egy másodperc a felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függelés sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
3: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinten hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
1: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szinte. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érencéig átnézték a dolgokat. Műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
3: Kicsit megsillett a gerincen. Figyelj, hát, akkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
1: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sokan ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kellett beülni gépbe.
3: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit a okozott.
1: Nem félelemnek
3: vagy
1: hívom.
3: Vagy szorongás, vagy nem tudom,
1: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijeszt, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-es, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem jön egy jó dolog.
3: A katapultnál ez elment a katapultnál.
1: Hes elment.
2: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
1: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és a, ő neki, a, amit van a videón, az a ominózus videó, ő nekem mondta, hogy figyelj, fordulj ki bar a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek meg, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint fordulja a lakott települést. Ez így van írva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordó műz, de nem tudok annót hozzá, hogy mikor fog berobbanni.
3: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
1: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyen be az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fénynél láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis hogy jobboldali áll, a baloldali is lángolt, a jobboldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izét, hogy most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, be rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család. De úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index. Katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer. Mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
3: Azt a mindenit. Ez nagyon kemény.
1: A lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed. A lábadat célszerű behúzni, hanem akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatt a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
3: Úristen. Fú, de kemény. Komoly.
2: Figyelj, most
3: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Aki. Egy percünk igen. Van még, igen? Nem,
2: hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
1: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem szélszól senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik voltak videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrzik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte a pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több lépen is előfordulhat.
3: Igen, az a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekkben 50 000 forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
1: Megfosztában voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
3: ki kell fizetni.
2: A visszapillatot.
3: Bukos.
0: És hogy lesz így 21 év után? Mennyit törlesztettél? Igen.
3: Végtörlesztetted már? Vagy még havontak el?
1: Nem, hát én megadok egy bankszámot, oda lehet nyugodtan. De nekem nem kell hálni. Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumra csapottam be a földbe.
3: Hogy rányomják.
1: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta, minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunkkal, a tisztelt bizottság, hallozok, hogy nem, hogy áll.
3: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Ja. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
1: Én is. Köszönjük szépen.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a történelmi emlékhely. Pécsett terített egy nő a drogot, izgalmas autószlalom versenyt tartanak vasárnap Komlón, mondom a híreket. Pécsett terítette a drogot, a rendőrök őrizetbe vették a 33 éves nőt és kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Mecsek kommandósai a napokban a pécsi lakásán fogták el azt a 33 éves nőt, aki a gyanú szerint drogot árult a városban. A nyomozók kutatást tartottak a házban, és kábítószerre szennyezett anyagokat is találtak, illetve egyéb eszközöket. Megújította a Pusztamarót térségében található történelmi emlékhelyet a Pilisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált. Az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő arról adott tájékoztatást, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatásból 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely. 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt. A vizsgálatot a pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködve végezték el. Piszkos Fred a felolvasó címmel érkezik Pécsre, Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát, nyomozhatunk velük. Harmonikán közreműködik Berec Péter. Izgalmas autós szlalomversenynek ad otthont Komló a pécsi szlalom team szervezésében. Augusztus 30-án holnap. A rendezvény miatt reggel 6 és 18 óra között teljes útzár lép életbe a Kossuth Lajos utcának rendőrlámpa és a buszpályaudvar közötti szakaszán. Ugyanebben az időben a járműforgalom elől lezárják az Esperanto teret és a Városház teret is.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Megsüllyedt a burkolat Sásd és Vásáros dombok között, egy szakaszon mindkét irányban útszűkületre kell számítani decemberig. Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jó utat kívánok! Szakadozott frontális felhőzet vonul át ma Magyarország felett délkeleti irányba. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de mindenhol több órára kisüt a nap. Fontos, hogy a nap nagyobb részében szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő néha zápor, zivatar. Baranyában délután 31 fok valószínű, kisebb zápor minket is elérhet. Mérsékelt marad a szél, estére csökken majd jelentősen a csapadékhajlam.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... Akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
1: Hát Annácska, megnézted?
0: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
2: Megnéztem.
0: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlott.
2: Megnézted moziba? Igen, és? Moziba, abszolút.
0: Ugye,
2: moziba. Nagyon jó, nagyon tetszett.
3: De nem Kálmán nap.
0: Nem,
2: az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot, nagyon jó volt.
0: Kálmán nap önmagában nagyon jó.
2: De nem, nagyon jó volt, rettenetesen tetszett.
0: Mondtam én. Nem ajánlok rosszat, jó beteg.
2: Nem, nagyon jó volt.
0: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film, jó a film.
3: A jó színészek sem garancia egy jó filmre. Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
0: A pedig nagy nevek.
3: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
0: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát,
1: és
0: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
3: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínos film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
0: Aha.
1: Mi a címe?
3: Oak Street vége.
0: És mire dínos? Ez egy dínos film.
1: Innen hogy jött a dínó?
0: Igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
3: Nem spoilerezem el, mert...
0: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínos film?
2: De tényleg?
0: Tehát a 8 éves szintig megnézed a dinoszaurusz, és jön a T-Rex meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves, hát nem érdekel, CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
3: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
0: hát egy Sorrento film.
2: Hát az Odüsszeia, én most azt fogom megnézni.
0: Uber áll, és akkor lát szép látványos filmeket. Érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
3: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
2: De a dínok nyertek.
0: Jézus már, Pókember és Odüsszeia? Egyáig terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia?
1: Az
0: igen, ezért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
3: Jaj,
2: Választottam
0: a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, és akkor maradt a dínos fos.
3: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na... Elmegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
0: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük a jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a Meghívás? Nem. Hát mondtam a Meghívást.
3: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
0: Na mindegy, beütetek a dínos filmre.
3: A dínos filmre.
0: Kit zabálnak meg a dínok?
3: Mindenkit. De... Az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
0: Hát persze!
1: Hát erre nekem is
0: 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
3: Ez mi a szor? Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam! Vegyed a popcorn! Miért vagyunk? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
0: És ilyen végignézte?
3: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
1: Végig, a csattanó, az majd a miért.
0: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Tehát, hogy ebbe ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi
3: most, aki szeretné megnézni a filmet...
0: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
3: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: Képes, a Meghívást felejtsd, sehol nincs, érted?
2: Nagyon statikus ehhez
0: nagyon
2: képest.
0: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dínók korába.
3: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
2: Jaj, de izgulj!
1: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
3: Nem, nem is a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
2: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
1: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba?
3: Ő bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy ott bármibe.
0: Ez nagyon.
2: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
1: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
2: Nagyon érdekel.
0: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert.
2: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, van, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
1: látvány Nolan. Biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
1: Basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták vele, mit
3: kötött? Mit olvastattak el? Nem olvastattál el. Az Iliász meg az Odüsszéi, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. De senki nem
0: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
3: Azt sem tudtuk, írja.
0: És látványos? Biztos látványos.
2: Nagyon látványos.
0: Jó?
2: Én a trailerit láttam.
1: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
2: Elképesztő.
0: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor beportoljuk.
2: Ez kötelező IMAX-be nézni, igen. Tehát az arénában van.
0: A Lelei moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
2: kell. Ez abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
3: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
2: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház,
1: mert... Szegények vagyunk.
2: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
0: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
2: Na,
0: címe. Nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, Ricky Gervais humorista a főszereplő, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista, és stand-upos, aki létezik. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és mivel macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
2: Nem baj, rákeresek,
0: jó, Ricky Gervais, macskák megfogni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de én szeretem
2: az öreget.
3: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg?
1: Aha.
0: Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
3: Hát, ezek szerint.
0: Na, ő sem van. Neki sem veszem föl többet a telefon. Tényleg?
3: Hát úgy tűnik.
0: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
3: Uh-huh.
0: Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
1: Lupita
0: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
3: Hát ő az.
0: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
3: De most meg is néztem.
1: És? Igen.
3: Hát ő nem fehér. De hát most...
1: Nem. Hát, de most valóban,
0: nem, hát okay. Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na, most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért... Hát őt azért nagyon sokáig.
1: Ő nem fehér. Nagyon
0: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
3: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és politikai korrektség?
2: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy így, vagy Szép Helena fekete
2: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmit, barátom.
0: Lószart se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
2: Hát...
0: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
3: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
1: Aztán ez egy dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
2: Hát, így kell.
0: Most
2: milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
0: Már pedig így lesz, három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csinált a Dimex-t, és akkor mondta, hogy akkor eljátsza.
2: Akkor eljátsza.
1: Tessék, hát, ha ez az igény, hogy eljátsza. Ez az Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
0: Na, na.
3: Most
0: na.
3: Mi?
0: Na. Achilleus, igen?
1: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
3: Várjál, Manusz Gágyi. Manusz Gágyi.
0: Tehát Odysseus játsz a Matt Damon. Oké, okay, még valahogy megízze. Szép helyet játsz a fehér, szép helyet játsz egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manusz Gágyi játsza
1: Achilleus.
0: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
1: Tárított a látókörön a csávó.
0: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleust, ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
1: Nem, hanem, hogy egy, többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
0: Na, tedd helyre a na. Dolgokat, igen?
3: Az Elio Page, ő lett?
1: Nem tudjuk.
3: Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
0: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
3: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus.
0: Ő lett Achilleus.
1: Ezek hát... szerint.
3: Jó.
0: Hát milyen világot élünk, hát Annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manusz Gágyi játsza.
2: Nézd oda!
0: Hát mire visszajössz itt a Lehel piacról, meg lecsóbefőzés, hát már Manusz Gágyi.
2: Hát néztem a szereposztásra.
0: Így még mindig akarod nézni?
2: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikai.
2: Hát ez
0: nem, mint
2: a Csalabádé.
0: Van ebben minden. Ennyi
2: most már
0: gyerekek.
2: Csak azért is van.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
10: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi Cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
13: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
14: Augusztus 29-én Gangsta Zoli és a Kárter robbantja be a Káptalan kertet. Kemény riffek, legendás dalok és hamisíthatatlan rock hangulat vár. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
15: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Pécsen a Rákóczi út 66 szám alatt a régió üzletházban.
16: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
17: Mert

0: Klaanak. Zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió egy. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. A slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi mai

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Shaus, Felix Jan és a Walk With Me. A Rádió 1 top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kismárti, Györk Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is hallató Chasing Paradise, Kygo és a War Republic közösen a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fő sodor beli tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szertek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, a Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonódott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert hogy még most is nagyot megy, ez a dal is egy picit tropical house, egy picit dance pop, a 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise. Oh.

0: Who's Next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Who's Next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a top 50-es listánkon. Blondie és Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A Bar Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A top 50-es listán 38. helyén Katy Perry egy helyen előzi meg Szirga dalát, a Stumbling-t, és ez a dal... vagyis Teddy Swims és a Lose Control a 40. helyről szólt. Micsoda hétvége, hát ez az utolsó vakáció hétvége, aztán beindul a mókuskerék, jövő héten becsöngetnek, és akik egy picit talán fellélegezhetnek, azok a DJ-k, a Rádió 1-es DJ-kkel az idei nyári szezonban nagyon sok fesztiválon össze lehetett futni. Most még így a finishben a Szegedi Ifjúsági Napokon például Regál Lilivel, akinek a Heal Me dala a 37.

0: Már is egy gyors közlekedési információ a Rádió 1-en. Futóverseny miatt, ez budapesti hír, a polisz.hu oldalán is lehet róla olvasni. Ideiglenes forgalomkorlátozások vannak ma és holnap az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben. Holnap 5-ig lezárták a 9. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Hozzátette a budapesti rendőrfőkapitányság, hogy a rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárásokra is lehet készülni, úgyhogy mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
1: Ma is slágerben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en, minden hétvégén.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Top 50 pedig folytatódik az imént. Lado és a Lottery a 32. helyről szólt. Egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t. És velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listánk pedig azzal a vadó DJ-producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ-producer, szuperstár Blondish, akinek a vadi új dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor, nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom a Rádió 1-en.

Rádió egy Top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, most pedig hozom az óra a leglazább dalát, Tame Impala, Dracula, a Jenny Remix természetesen, azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zenei jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon. Tame Impala, Jenny és a Dracula, a Rádió egy Top 50-es listán ezen a héten

0: nagy találkozása Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a 25. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Accent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. Új előadás a Moravec produkciónál. A Mohács 500 ünnepség alkalmából augusztus 30-án Mohácson a Deák téren kerül bemutatásra a Fekete Vőlegény című musical este 8 órakor. Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madách utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1 és fél 6 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Velhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Rádió egy
0: top 50. A 23.

Pedig Lady Gaga és a frissen Emmy-díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom. Egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként. Loi, Golden Summer! A 21.

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok, itt volt Loi, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

volt Jennifer Lopez-t és David Guetta-t bekészítettem. Ezen a héten megelőzik a Fastboy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizamját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1
1: Top 50. A 13.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a The Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burn Up Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a gízai piramisok

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Matty Szent, Szetko és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben, a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Sam Feld, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight, a 9-dik.

csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a 7. helyről szólt, megelőzi Hypaton dalát, az Out of My Head a 8. 9.

Rádió egy top 50-ben is, a top 10-es listánk pedig ezen a héten, hát mutatom, hogy hogyan is állt össze, a 10. Loy és a nagy Rádió 1-es kedvenc tőle, a Get Lucky. Felt és a Sleep Tonight a 8. Hypaton, és egy óriás nagy Rádió 1-es kedvenc, az Out of My Head.

slágere, a Bambolé is itt van, az ötödik. Pontosan egy pozícióval előzi meg Taylor Swift, az Opelite a negyedik, a harmadik helyen Kamrád és a Be Mine, a második Purple Disco Machine, és utat az aranyérmesnek Bibi Rexa Faithless New Religion a Rádió egy top 50-es listán, az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

Parton, Rádió 1 Stég, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stégen. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Augusztus 29-én Gangsta Zoli és a Kártel robbantja be a Kártalan kertet. Kemény riffek, legendás dalok és hamisíthatatlan rock hangulat vár. Kártalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel kártalankert.net.
10: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Pécsett a Makkai István út 5 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
11: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
12: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Pécsen, a Rákóczi út 66 szám alatt a Régió üzletházban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: 2026. augusztus 29-e van, és szombat déli 12 óra.
0: Hírtérvillány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Szendi Hajnitól.
2: A Pécsi Slalom Team szervezésében autós szlalomversenynek ad otthont Komló holnap. A rendezvény miatt reggel 6 és 18 óra között teljes útzár lép életbe, a Kossuth Lajos utcának a rendőrlámpa és a buszpályaudvar közötti szakaszán. Ugyanebben az időintervallumban a járműforgalom elől lezárják az Esperantó teret és a Városház teret is. A korlátozások a tömegközlekedést is érintik, így a helyi és helyközi autóbuszok terelő úton a Bem József utcán keresztül közlekednek majd. A szervezők kérik az autósokat, hogy az érintett területen holnap reggeltől szigorúan tartsák be a parkolási tilalmat. A nyár utolsó hónapjában sem csökkent teljesen a fertőző betegségek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 32. heti jelentése szerint augusztus 3-a és 9-e között Baranyában többek között 10 bélrendszeri fertőzést és 3 szalmonellás esetet regisztráltak. Országosan egy nagyobb közösségi gastroenteritis járvány, valamint 2 külföldön szerzett fertőzés is felhívta magára a figyelmet. A vármegyei adatok alapján elmondható, Baranyában a 32. héten a bélrendszeri fertőzés volt az, ami előfordult nagyobb számban. Összesen 10 megbetegedést jelentettek. Emellett 3 szalmonellás és 2 rotavírus gastroenteritis esetet is regisztráltak. A jelentés szerint egy bárányhimlős, valamint egy gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is találtak az orvosok Baranyában. Hepatitis A, fertőző májgyulladás, pertuzisz vagy kanyarú miatt ugyanakkor nem került be esett Baranyából a heti területi táblázatba. A Campylobacteriosis és a Salmonella nem csak Baranyában jelent problémát. Országosan 158 és 126 ilyen eset szerepelt a heti statisztikában. Mindkét érték magasabb, mint az előző heti adat volt, amikor 143, illetve 116 esetet jelentettek. 10 ország 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata méri össze tudását. Augusztus 27-e óta Esztergomban, a verseny ma is tart. A harmadik alkalommal megrendezett Budapest Rope nemzetközi kötéltechnikai mentőkihívás az esztergomi Grand Campingben tartott megnyitóval Erdély Krisztián tűzoltó vezérőrnagy műveleti főigazgató helyettes beszédével vette kezdetét. A Bama.hu úgy tudja, mohácsi mentők és rendőrök képviselik hazánkat ezen a nemzetközi megmérettetésen. Ünnepélyes oklevél átadóval és szakmai minikonferenciával zárult a napokban a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának Next Gen Akadémia elnevezésű tehetséggondozó programja. A kezdeményezés keretében összesen 28-11. Évfolyamos középiskolás diák kapcsolódott be hónapokon keresztül az egyetem szakmai és kutatói életébe. A résztvevők doktorandusz mentorok, egyetemi oktatók és kutatók támogatásával önálló mikrokutatások végeztek. Sportolóké lesz ma este a reptér. A futás szerelmeseinek igazi csemege, kisgyermekes családoknak az altatás helyetti alternatíva. A repülés iránt érdeklődőknek pedig egy kis terepszemle a Pécs-Pogányi repülőtéri futóverseny. A nevezést már pár nappal ezelőtt

0: A versenynek éppen ez az egyik legnagyobb vonzereje. Nem csupán a kilométerekről szól, hanem a nem mindennapi élményről. Hogy mekkora közösséget képes megmozgatni a különleges helyszín, arra jó példa a tavalyi rendezvény. Akkor csak nem 500-an álltak rajthoz, ami az esemény történetének eddigi rekordját jelentette. A mezőnyben gyerekes családok, kerekesszékes sportoló, kutyával futó résztvevő és babakocsival érkező édesanyja is akadt, vagyis valóban mindenki számára nyitott közösségi futássá vált a program. A jubileumi 10. alkalommal is ez lehet a legfontosabb üzenet. Nem feltétlenül az számít, ki ér elsőként a célba, hanem hogy minél többen együtt fussanak. A sík aszfaltos pálya ugyan kiváló lehet egy jó idő eléréséhez, de a rendezvény hangulatát elsősorban a közös sportolás adja. A szervezők idén 400 nevezővel számolnak, így ismét megtelhet futókkal a pogányi repülőtér. A jubileumi eseményre már nem csak a rendszeres futókat várják, a rövidebb távok azoknak is lehetőséget adnak, akik most próbálják ki magukat ebben a különleges környezetben. Aki pedig még soha nem futott repülőtéri kifutópályán, annak alig ha lesz még egy ilyen hétköznapi lehetősége. Ma este a repülők helyett tehát a futóké lesz a kifutópálya, lehet menni akár szurkolni is este 8-tól. Több mint 2 méteres harcsát fogtak a Dráva-Baranyai szakaszán. Ha minden igaz, ekkora hallal az utóbbi 15-20 évben nem is büszkélkedhettek a folyó horgászai. Meg kellett vele küzdeni, nagy ereje volt a halnak, de a pecás Szomor Tamás győzött. Némi örömködés, fotózás, videózás után aztán a gigász visszament a Drávába. A Dráva partján, amikor sétálgatunk, vagy valaki pecázik, talán természetesen az is megfordul a fejében, hogy mekkora halakat rejt ez a vad, gyönyörű folyó, hát most kiderült, mert hogy két baranyai horgász ízelítőt kapott abból, mekkorák is lehetnek a legnagyobbak. Régóta vallatja már a Drávát Szomor Tamás és Szabó Zoltán, mindketten sok tapasztalatot szereztek már. Most hajnalban vehemens kapással érkezett a harcsa, 500 grammos botot a vízig húzta le, tudták rögtön, hogy ez nagy hal, és hát brutális erővel rendelkezett, nagyon komoly fárasztás kezdődött el. Volt, aki már fogott kettejük közül ennél nagyobb harcsát Olaszországban, de ez annak a teljesítményét is felülmúlta, mondta. Fárasztás közben bedőlt fák voltak az útban, a csónakot jobbra-balra kellett lavírozni, hatalmas volt a küzdelem, de aztán beemelték a csónakba a halat, megmérték, a hossza 210 cm volt, a mérleg pedig 60-65 kiló között billeget. Természetesen a pecások nagyon örültek, és hát azt mondták mindig is, hogy jó lenne egy 2 méter feletti monstrumot fogni, ez most megtörtént. Természetesen a hal visszanyerte a szabadságát, és most már új célt fogalmaztak meg, szeretnének fogni egy 240-250 cm körüli harcsát. Ez volt a Hírtér Villány, Szendi Hajnival, kellemes délutánt kívánok a Rádió 1-jel.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program kereti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert kellemes hétvégét a stúdióban Molnár Kristóf, hiszen nem sokára indul a villányi Mozaik magazin műsor, de a helyi baranyai programajánlatokat is hozom, aztán a Hertz és a Purple Disco Machine közöse szól az élen, itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalom.
4: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keress minket személyesen Pécsen, a Rákóczi út 66 szám alatt a Régió üzletházban.
5: Augusztus 29-én Gangsta Zoli és a Kárter robbantja be a Káptalan kertet. Kemény riffek, legendás dalok és hamisíthatatlan rock hangulat vár. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
6: 10 éve futunk együtt a jó ügyért. Idén ősszel újra vár az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünnepeljük a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülünk. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss velünk a Holcim Királyegyházi cementgyárától, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezz szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. Új előadás a Moravec produkciónál. A Mohács 500 ünnepség alkalmából augusztus 30-án Mohácson a Deák téren kerül bemutatásra a Fekete Vőlegény című musical este 8 órakor. Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madács utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1:30 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Velhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honeybeast. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió.

Délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Ha fúvós zenekarra gondolunk, akkor rögtön a klasszikus dallamok jutnak eszünkbe, viszont ezen csavart egyet a Bohemian Brass Band. Ők jóval tovább mentek, hiszen ismert slágereket is játszanak, nem akármilyen helyszíneken. Ma például Palkonyán a szüreti nyitott pincék program keretén belül, viszont hamarosan a Villányi Vörösbor Fesztivál közönségét is szórakoztatják. A zenéről, a hétvégi fellépésről, a villányi programokról is beszámolunk nem sokára. Dr. Bertók Gábor régész is vendégem lesz, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója, hiszen a Mohács 500 csata és hadszintér kutató egyesület elnöke is egyben. Ő, illetve munkatársa dr. Haramza Márk, az egyesület alelnöke is mesélnek a hétvégi programról, hiszen újra játsszák majd az 1526-os csatát több mint 400 résztvevővel. Történelmi emlékhétvégét tartanak Villánytól nem messze. Ennek részleteiről és fontosságáról is beszélünk majd a Rádió 1-en. És hát 10 éve futhatunk együtt egy jó ügyért. Most jubilamot tart a Szent Lőrinc Király Egyháza jótékonysági futóverseny. Ez ugye az együtt gyermekeinkért. A cél most is a nevezésekkel a helyi iskolák sporteszköz vásárlását szeretnék támogatni. Több táv is várja a futókat, 3, 4, 11, illetve 21 kilométeres táv. Ennek részleteiről is beszámolunk. Ennyit előjáróban kezdődik a Villányi Mozaik.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Ha fúvó zenekarra gondolunk, talán rögtön a klasszikus dallamok jutnak eszünkbe. Na de a Bohemian Brass Band ennél azért jóval tovább megy. A baranyai csapat a fúvó zenét mai slágerekkel, lendületes előadással és igazi koncertélménnyel turbozza fel. A sikerekből pedig az elmúlt években sem volt hiány. Most hétvégén ismét találkozhatunk velük a Villányi Borvidéken, ma Palkonyán, a szüreti nyitott pincék programján zenélnek, de hamarosan

0: a Villányi Vörösbor Fesztivál közönségét is szórakoztatják. Hogy honnan jött a különleges zenei világ, milyen terveik vannak és mi minden fér bele egy mai brass band repertoáriába, erről beszélgetünk Baranyai Bálinttal, a Bohemian Brass Band alapító tagjával, a Dél-Dunántúli Zenebarátok Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület alelnökével. Hozzuk a részleteket.
1: Szia Kristóf, üdvözlöm a Rádió 1 hallgatókat. Igen, körülbelül egy éve beszéltünk, és azóta azért elég sok minden történt. Hála az égnek, elég sok megkeresésünk van, úgyhogy az idei évre elég jól betáblázottunk 20-25 koncerttel, de hát ez még jelenleg ősszel is folyamatosan változik. Uh-huh. Az ország egész területét sikerült lefednünk, nem teljesen, így a déli, délkeleti részét nem teljesen, de voltunk Budapest környékén, nem is egyszer környékén, Cegléden is például voltunk, de Baranyában is nagyon sok helyen megfordultunk. Szegedre is menni fogunk, meg voltunk is, úgyhogy járjuk az országot folyamatosan.
0: Nem rossz, nem rossz. Mivel? Mi a repertoár? Ugye fúvós zenekar vagytok.
1: Igen, igen, minden évben összerakunk nagyjából egy éves repertoárt, ez ugye menet közben azért változik, de igyekszünk egy-egy szezon nagyjából végigvinni egy repertoárral, de ilyen 5-6 szám ezekben is folyamatosan változik, úgyhogy igyekszünk mindenféle stílust érinteni, érte itt a régi magyar slágerektől, a mai pop slágereken át, az R&B-ig tényleg, amit lehet, azt próbálunk mindent megfogni.
0: A közönség nagyon szereti. Meg hát hamar feltűnik, amikor a fúvósok nem a megszokott, mondjuk indulókat kezdik el fújni, játszani. Mi az, amit kiemelnél? Egy-két dalt azért árulj el nekünk, hogy...
1: Én szerintem nincs így kimondottan egy-két dal, amit kiemelhetnék, mert ugye mindegyik számnak megvan a saját közönsége, és igyekszünk minden repertoárt úgy összetenni, hogy akár a fiatalabbakat, vagy az idősebb korosztály, de akár a külföldit, vagy a magyar. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, és ezért is próbálunk mindenkinek kedvezni folyamatosan.
0: Ti ezt hogy rakjátok össze? Fül után? Vagy vannak kották a neten, amit elértek?
1: Vannak, amit meg lehet esetleg vásárolni, van, amit leírunk, akár többen összetesszük a fejünket, és megcsinálunk egy kottát ketten-hárman, de volt már rá példa, hogy egy zenésszel megirattuk konkrétan a zenekarra a számot.
0: Hát sokan vagytok ahhoz képest. Hány fő most a Bohemian Brass Band?
1: Én mondhatom azt körülbelül, hogy egy 14-15 fő, de ez mindig változik. Értelemszerűen nem mindig mindenki ér rá, úgyhogy van, hogy 12-en, de van, amikor meg mindenki ráér, még a beugrósok is, így akkor volt már olyan például a Villányi Vörösbor Fesztivál, ami egy kicsit ilyen nagyobb volumenű rendezvény, ott pedig akár voltunk már 17-en, 18-an is.
0: Ez sem véletlen, megvan a villányi kötődés.
1: Igen, hát Villányi szerintem nagyon nagyot szokott mindig ütni. Ennek szerintem az is köszönhető, hogy gyakorlatilag a zenekar valahogy innen indult. Itt kezdtük el a kis életünket felépíteni a Bohemian Brass Band-del, úgyhogy az első ingyenes koncertjeink, vagy csak a saját szervezési koncerteket itt kezdtük el. Nagyon hálás közönségünk van, de általában az ide jövő vendégek is nagyon-nagyon szeretik az előadásainkat, úgyhogy mindig sikerül nagy bulit csapni egy Vörösbor Fesztiválon is.
0: Jó, hogy megemlítetted, mert hogy Villány van, akkor ha jól látom, fel fogtok lépni majd 10. hó 3-án, és láthatunk majd, hallhatunk ismét titeket.
1: Így van, ráadásul háromszor is, ugyanis a vonulásban is részt fogunk venni. Délután lesz egy pincesori műsor, illetve este az átállásnál, a zenekarok, nagy zenekarok átállásánál fogunk lendzenélni a rendezvénytéren.
0: Ilyenkor más ezeket eljátszani, amikor mondjuk vonultok, azért mégiscsak egy menetrendet kell tartani, vagy hát menetelés van konkrétan.
1: Igen, egy menetben mindig nehezebb játszani, de hála az égnek, azért ugye nem egy olyan fúvós zenekar vagyunk, aki kimondottan menet indulókat játszik, nem kell pontosan ütemre lépni, tehát hogy igyekszünk azért ezt is kicsit bulizósabbra venni, és általában a közönségben is észrevesszük, amikor vonulunk, hogy mi egy kicsit lazábban, kicsit kikacsingatunk a közönségre, úgyhogy jól szokott ez is mindig így elsülni, de igen, valóban egy picit mindig nehezebb, amikor egy ilyen hosszabb vonulásról van szó.
0: Hogy jött az ötlet? Ti egyébként ilyen profi fúvós csapatokból jöttetek össze, vagy?
1: Nem. A zenekar igazából 2013-ban indult, ugye. Igazából barátok álltunk össze, 6-an, 7-en, 8-an, most nem is emlékszem hirtelen mennyien voltunk az első próbán, és a cél csak az volt, hogy a fúvós zenekarokban, amiket zenéltünk, volt, ami nem volt annyira szimpatikus, ezért úgy döntöttünk, hogy hát szabad időnkben kicsit összeülünk, elkezdtünk zenélgetni, elkezdtünk kottákat gyűjteni, hogy azt játszassuk, amit szeretnénk, és a 13 három év alatt most már idáig jutottunk, hogy egy komplett felállás van. A zenekar tagjai egyébként nem profi zenészek, vannak tanult zenészeink, de inkább csak azt mondom, hogy lelkes amatőrök, de én úgy gondolom, hogy az amatőr szintet talán már túllépte mindenki.
0: Azt hiszem, ez valóban kimondható. Palkonyán most hétvégén ismét felléptek, nem kell sokat várni, hogy láthassunk titeket. 29-én most szombaton délután 5, ha jól láttam az időpontot. Hol lesztek és milyen program lesz ez?
1: Ugye ez a palkonyai születi nyitott pincék lesz, és igen, a délutáni órákban 5 órakor fogjuk vinni a brass band életérzést Palkonya utcáira valóban.
0: Ilyenkor így... nem tudom, elfoglaltok egy helyszínt, aztán mentek tovább, vagy ez bizony egy színpadra felálltak, és akkor ott egy showt fogtok adni?
1: Ez mindig megbeszélés kérdése, tudunk egy helyben is állni, de vonulni is. Most hétvégén is úgy lesz, hogy valamilyen szinten mozgás lesz a fellépésben, úgyhogy rajta leszünk a dolgon, hogy mindenkihez odaérünk.
0: Emeljük ki kérlek az egyesületet is, ugye a Dél-Dunántúli Zenebarátok Német Nemzetiségi Kulturális Egyesülettel számos sikert tudhattok magatok mögött.
1: Igazából az idei évben megint megdolgoztunk egyébként én úgy gondolom mindenért, amink van. Sikerült is több hangszert vásárolnunk. Ugye a zenekarunk célja az, hogy a zenekarban lévő zenészeknek ugye hangszert vásároljon, illetve ugye ezekhez a kiegészítőket. És mai, vagy az idei évben is sikerült több hangszert vásárolnunk, most is egyébként várunk még egy szállítmányt, úgyhogy például dobhoz sikerült az idei évben vásárolnunk, emellett sikerült egy új szuszafont is vennünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy haladunk el egyre jobban a célunk felé.
0: Szuszafon? Ez mit akar?
1: A szuszafon az kérlek szépen egy menettuba, ami gyakorlatilag nem egy ugyanolyan az ember előtt van lényegében a hangszer, hanem ez az amerikai stílusú várra rakható hangszer. Ugyanaz a célja, ugyanúgy a basszust foglalja el a zenekarban, de ugye a közönség felé szól, és nem az ég felé szól a hangszer.
0: Értem. Ezek azért drága hangszerek, tehát ne úgy képzelj el a hallgató, hogy 60 ezer forintról van szó.
1: Nem, valóban ezek nagyon-nagyon drága dolgok, ezért is tűztük ki célul azt, és nem fizetést szeretnénk kivenni, ugyanis szerintem sokkal nehezebb akár fizetés mellett megvásárolnia valakinek egy hangszert, mint az, hogy mondjuk egy egyesületnek sikerül pályáznia, ha csak részben vagy teljes egészében egy pályázatot elnyernie, és egy hangszert vásárolni ebből. Itt egyébként én úgy gondolom, hogy az a kategória, amit már érdemes vásárolni, akár egy kisebb hangszerben, tehát ami az olcsóbb kategóriás hangszerekben is, úgy gondolom, hogy ilyen 300-400 ezer forintról indul, és a határa csillagos ég, tehát hogy itt nagyon-nagyon messze el lehet rugaszkodni, értelemszerűen az embernek figyelembe kell vennie azért a tudás szintjét is, de itt több millió forintokról is beszélhetünk, igen.
0: Akkor ezzel az egyesülettel magatokat, tehát a brass bandet tudjátok támogatni, vagy másoknak is segítetek esetleg a környéken, vagy zeneiskoláknak? Vagy...
1: Igazából az egyesületet azért hoztuk létre, hogy a zenekart támogassuk, és a zenekar az egyesületen belül működik. Ugye folyamatosan vannak, akik jönnek újak, új zenészek hozzánk, és őket is folyamatosan támogatni szeretnénk, tehát úgymond magunkat támogatjuk, de ezzel az új zenészeket is folyamatosan támogatjuk. Akár egy kiegészítővel, egy menetkotta tartóval, egy kotta állvánnyal, bármire, amire szükség van, olajtól elkezdve a fogókáig, mindent vásárolunk, amire szüksége van a zenekar.
0: Így viszont a német nemzetiség mit akar? Tehát a zenekarban amúgy van egy ilyen vonal, hogy német dalokat játszatok?
1: Igen, amikor elindult a zenekar, akkor a repertoárunk felét úgymond német nemzetiségi műsor adta. Az évek során kezdett kikopni akár csak egy induló, akár csak egy filmzene, folyamatosan minden, és igyekszünk most már nagyon-nagyon figyelembe venni a közönség igényeit, és a közönség húzott el minket ebbe a stílusba, amit jelenleg képviselünk, úgyhogy nekik köszönhetjük azt, ahol jelenleg most tart a repertoárunk.
0: Érdemes lesz szemmel tartani tehát a Bohemian Brass Bandet, akik ma Palkonyán a születi nyitott pincék programon is fellépnek, délután 5-től fognak zenélni, és egyáltalán nem a megszokott dallamokra számíthatunk a fúvós csapattól. Ma is lágerek, részfúvósok, jó hangulat, rengeteg energia, ráadásul a Villányi Borvidék több rendezvényén is találkozhatunk velük. Baranyai Bálint, köszi szépen, hogy meséltél erről, a zenekarról, a kulisszákról és a közelgő fellépésekről. Az egyik alapítótag, illetve a Dél-Dunántúli Zenebarátok Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület alelnöke volt a vendégem.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy hétvége, amikor újra életre kell baranya múltja. Hagyományőrzők, korhű viseletek és fegyverek, látványos bemutatók és egy csata több mint 400 000 résztvevővel újrajátszva, így idézik meg 1526-ot, 500 évvel a mohácsi történelmi események után. Ezen a hétvégén tartják a történelmi emlékhétvégét a megyében, ahová rengeteg érdeklődőt várnak, természetesen a helyieket is, többek között Villányból. A hétvégi programról és az esemény fontosságáról beszélünk. Vonalban dr. Bertok Gábor régész, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója, illetve a Csata és Hadszíntér Kutató Egyesület elnöke. Vele beszélgetek.
3: Sok elemében olyan lesz, mint amilyen hagyományőrző rendezvények szoktak lenni, akár Egerben, vagy Tatán, vagy hasonló helyeken. Ugye nyilván erre a korszakra koncentrálva. Tehát lesznek vívóversenyek, lovas bemutatók, de gyerekeknek is különböző foglalkoztatósátok, és lesznek viszont szakmai előadások is a csatatér kutatásával kapcsolatban, illetve történelmi témákkal. Ez a szombati nap délelőttje és kora délutánja, illetve délutánja. Úgy megszerkeztve, hogy az állami két darab megemlékezéssel ez a lehetőleg ne üsse egymást, és a vasárnap is délelőtt és kora délutánig hasonló típusú elfoglaltságokkal lehet a területen találkozni, és hát ami pedig ennek a különlegessége, ennek a hétvégének, azon túl, hogy a Mohács 500. évfordulójára emlékezünk meg, ez pedig az emlékezésnek az a fajta módja, amit a magyarországi hagyományozott közösség hoz össze, ha lehet így mondani, ez egy csata újrajátszás lesz tulajdonképpen. Olyan létszámmal, ami Magyarországon ritka, ha egyáltalán volt, tehát több mint 400 hagyományőrző fogja megjeleníteni az összecsapást a területen. Ez 17 órakor lesz szombaton.
2: Legyen szó kicsit részletesebben a Csata és Hadszíntér Kutató Egyesületről. Pontosan mi a munkájuk?
3: Hát meglehetősen hosszú múltra tekint vissza maga a tevékenység. Mi 2009-ben kezdtük el a Janus Pannonius Múzeummal kutatni a csata teret, tehát igazából a fő cél az volt, hogy azonosítani tudjuk a Mohács csata fő összecsapásának helyszínét, illetve egyéb kapcsolódó helyszíneket, és ez a közösség jóval később 2020-ban tömörült össze egyesületté. Előtte tulajdonképpen szervezeti forma nélküli Mohács 500 kutatócsoportnak hívtuk magunkat. Ebbe azok a szakmabeli kutatók, régészek, történészek tagok, akik ezt a kutatást végezték, végzik, illetve az a önkéntes, múzeumi önkéntes közösség, akiknek nagy része az fémkeresős kutató is, akik a múzeumunk mellé beálltak, és ezt a kutatóprogramot segítették a munkájukkal, nagyon sokáig önkéntes munkájukkal egyébként. De azóta ennek a korszaknak a népszerűsítése is a céljaink közé tartozik, tehát már itt a Mohács térségben szerveztünk több ilyen családi hétvégét, ahol tulajdonképpen egy kicsit előfutárai ennek a mostani hétvégének, úgyhogy több irányú a tevékenységünk.
2: És mennyire sikeres a csatatérkutatási program? Gondolok itt arra, hogy maradt még kérdés, vagy összeállt a kép, hogy mi volt?
3: Én azt mondom, hogy a fő kérdés, amit kitűztünk magunk elé még akkor 2009-ben, az tulajdonképpen tisztázni tudtuk, tehát nagy bizonyossággal meg tudjuk mondani azt, hogy hol volt az a terület, ahol a mohácsi csata fő összecsapása zajlott. Ez a mai Majs területén van egyébként, és néhány egyéb dolgra is fényt tudtunk deríteni, például, hogy hol volt a magyar király tábora. A tömegség kutatásában is a múzeumunk, az Egyesület is támogatásával végezte. Ugye ott is sikerült tisztázni, hogy kik fekszenek az öt tömegsírban a lehetőségek közül. Ugye ők nem a csata halottai, hanem a csata utáni kivégzettek. Szóval ezek a kérdéseket meg tudtuk válaszolni, ami azt hiszem, hogy alapvető kérdései voltak ennek az egész Mohács problémakörnek. De maradtak kérdések természetesen. Az egyik fő kérdés, ami még dolgozunk és keresjük a megoldást, csak ez egy elég összetett probléma, hogy ugye vagy kiderült, hogy akik a síróban fekszenek, ők nem a konkrétan és direkt halottai az összecsapásnak, hanem hadifoglyok voltak, hogy hol vannak azok, akik ténylegesen meghaltak a csatában. Tehát ez még egy olyan kérdés, amin dolgozunk. Tehát a csatatéri tömegsírok azonosítása például.
2: Mi lesz az emlék hétvége után? Az Egyesület hogy folytatja?
3: Hát ez egy jó kérdés. Ugye a Mohács 500 program keretében erre lett volna lehetőség, hogy hogy mondjam, gondot fordítsanak, akiknek gondot kellett volna fordítani, hogy a tényleges csata helyszín is valahogy bekerüljön ebbe a történetbe. Sajnos ez elmaradt. Mi azért azon leszünk, hogy mivel egyébként pont a mi kutatásunk alapján ezt a képet, hogy hol volt maga az összecsapás, még ennél is jobban tudjuk finomítani, úgyhogy a leleszorodási térképek alapján meglehetősen bizonyosan meg tudjuk például azt mondani, hogy hol állt a magyar csatasor a csata előtt, tehát nagy általánosságokban meg tudjuk mondani, hogy körülbelül hol állt a király vagy Brodavics, vagy nagyjából hol, és egyébként ez egy olyan helyen van, ami egy ilyen emlékmű számára egy jó hely, egy útkereszteződés közelében, tehát azt szeretnénk valahogy elérni, hogy ez valamilyen módon azért megvalósuljon. Tehát, hogy nyilván mostantól a Nemzeti Emlékhely az a megemlékezés központja, hát történelmi okok miatt, tehát, hogy ott találták meg tulajdonképpen a Mohács csatához kapcsolódó első fizikai nyomokat, de ettől függetlenül, ha már tudjuk, hogy maga a csata hol történt, akkor szerintem érdemes lenne ennek is valamilyen jelet felállítani. Szerintem az Egyesületünk ezen fog dolgozni, meglátjuk, milyen sikerrel.
2: Mindebben hol kap szerepet a Jannus Pannonius Múzeum?
3: Hát ez érdekes, mert én amellett, hogy az Egyesületnek vagyok az elnöke, a múzeumnak is vagyok az igazgatója, ez így akut, meg a kutatásnak is a vezetője voltam. Úgyhogy van egy ilyen személyi összefüggés, meg a múzeumunk dolgozói közül, a majd Haranzomák, akivel fog beszélni, ő maga is az Egyesület tagja és a múzeumunk dolgozója is, tehát van egy ilyen személyi összefüggés, és a múzeum az úgy csatolt be, mondjuk azt, hogy hivatalosan, nem csak a személyek keresztül, hogy ugye mi a Mohács 500 programon belül erre a kutatásra 2023-ban a kormányhatározaton belül kaptunk egy támogatást. Mármint a múzeum a kutatás támogatására, aminek több célja volt, nyilván a kutatást különböző formái, de az eredményeknek a közzététele is szerepel a célok között. És hát persze természetesen számos tudományos publikáció született, újságcikk, rádióinterjú, tévéinterjú, nagyon sok ismeretterjesztő előadást tartottak a kollégáink is, de mi azt gondoljuk, hogy ez is egyfajta kommunikáció az eredményeknek, hogy ehhez az eseményhez hozzájárul az intézmény is. És hát így alkult ki, és hát régóta együttműködünk a Kanizsai Dorottya Múzeummal, ugye a Mohácsról, úgyhogy így hárman próbáljuk meg ezt a dolgot véghez vinni. Tehát a kutatást alapvetően szakmai szempontból, engedélyeztetés szempontjából amúgy meg a múzeum végezte az elmúlt évtizedben, vagy több mint egy évtizedben.
2: Dr. Bertok Gábor régész, köszönjük szépen a részleteket. Külön a programra is kitérünk, hogy pontosan mivel is készülnek hétvégén. Ezzel kapcsolatban dr. Haramza Márk, a vendégem, a Mohács 500 történelmi hétvége fő koordinátora, a Jánosz Pannonius Múzeum történésze és a Mohács 500 csata és hadszíntér kutató egyesület alelnöke.
4: Ez egy alulról szerveződő folyamat volt, hagyományőrző csapatok körében fölmerült annak a gondolata, hogy újra lehetne játszani a Mohácsi csatát. Amikor erre gondoltunk először, akkor a társaságot eléggé megosztotta ez a gondolat, mennyire érdemes újra játszani egy vesztes csatát. Ez szerintem egyébként mind a mai napig bizonyos szempontból kérdés. De ami miatt azt gondolom, hogy igen, az a kapcsolatunk a múlttal, hogy az minél tisztább legyen, hogy azok a dolgok, amik akár egyértelműek, akár amikről frissebb kutatási eredmények vannak, azok átélhetők legyenek. Amikor az emberhez érzelmileg is társul valami, akkor az gondolatilag is, memóriába is jobban tud rögzülni, és hát alapvetően a hagyományőrzés többek között arra hivatott, hogy test közelbe hozza az emberekhez a történelmet.
2: Több százan vesznek részt majd ebben. Hány fő és hogy jelenítik meg a csatát?
4: Párral 400 fő fölött vannak, akik bejelentkeztek a csatajátékra. Ezek között százan vannak a lovasok. És hát ugye pontos létszám az mindig a rendezvény után lesz majd meghatározható. Tehát itt is az, hogy pontosan akár betegség, akár más ügyek miatt hányan tudnak majd érkezni a rendezvényre, az így előre azért nem lehet teljesen exaktan megmondani, de alapvetően arra írunk csataforgatókönyvet, és arra készülünk, hogy ezt a 400 embert ezt úgy osszuk el, hogy legalább egy kétszeres török túlerőt tudjunk velük szemléltetni. Elég nehéz egyébként, nyilván senkinek sem illetve hát a magyar hagyományőrzésből keveseknek profilja az oszmán hagyományőrzés. Többen vannak olyan korszakos hagyományőrzők, akik lényegében beáldozták magukat, és most török felszerelést készítettünk nekik, vagy ők fejlesztettek maguknak, és hát ez nyilván még mindig nem közelíti meg az eredeti létszámfölényt, azt a 4-5-szörös létszámfölényt, amivel számolhatunk, de már jól láthatja azt, hogy azért alapvetően igenis egy Dávid-Góliát küzdelem volt.
2: Ha már egy történésszel beszélhetek, hadd kérdezzek az érdekességekre a csatával kapcsolatban, mi az, amiről keveset beszélnek?
4: Hát szerintem az egyik legérdekesebb az benne, hogy ezzel így a magyar hagyományőrző közösség tömegében még nem foglalkozott, hogy Jagellókor vagy Mohácsi csata korszaka. Tehát vannak késő-középkoros hagyományőrzők, vannak koraújkoros hagyományőrzők, de ennek az időszaknak az anyagi kultúrája egyáltalán a kulturális közege, és természetesen ennek a hadtörténeti vonatkozásai, ezek az elmúlt évekbe kerültek feldolgozásra erősebben, hagyományőrző szemmel nézve is, vagy inkább úgy mondanám, hogy indultak el, tehát nem nevezhető ez a tevékenység egy lezárt folyamatnak, nem egy nagy munkának az eredményét, hanem éppen inkább a kezdetét szeretnénk bemutatni. Én nagyon remélem, hogy ez sokakat megmozgat, és ráállítja a figyelmet erre a korszakra, hiszen a szulejmáni hadjáratok sem érnek véget 1526-tal, hanem hogyha a trianoni határokat nézzük, akkor épp, hogy csak kezdődnek vele. Ugye azelőtt ugye a Nándorfehérvári 1521-es hadjáratot lehet még ugye a szulejmáni hadjáratokhoz ide sorolni, és hát alapvetően innentől ugye 1566-ig bezárólag, vagy hát ugye 2066-ig van 40 évünk, ameddig potenciálisan több 500. évfordulós helyszínünk van. Most nem ez volt a kérdés, egyébként azt érzékeltem, de szerintem érdemes ebből kiindulni, hogy itt most egy nagyobb skálán mozognak a hagyományőrző felszerelések ezen a rendezvényen, tehát mind 15. mind 16. századi viseleteket és fegyvereket látni fognak a látogatók, és ez fog majd reményeink szerint a későbbiekben a 16. század elejére specifikálódni.
2: Rengeteg embert mozgatnak előre, be lehet ezt gyakorolni?
4: Ezeknek a csapatoknak a nagy része nem először találkozik, és nem először működik együtt, akár kisebb-nagyobb csata jelenetben való részvételt illetően sem. Ugyanakkor ilyen tömegében nyilván nem volt lehetőségünk, ez egy lényegében egy nagy projekt kellett volna, hogy legyen, tehát több évre visszamenő, saját költségkerettel rendelkező projekt, hogy mi erre éveken keresztül tudjunk készülni. Amit lehet mondani, hogy alapvetően lokálisan azért a csapatok összefognak annyira, hogy össze vannak szokva mozgástechnikailag az emberek, a lovakból nagyon sok, tehát lovasok nagyon sokszor ugye ismerik egymást annyira, hogy meg a lovaiknak a viselkedését nagyobb tömegbe is, hogy megvan az, hogy milyen blokkokra érdemes osztani a csata résztvevőket is.
2: Pontosan mikor kezdődik és hol?
4: A rendezvény az augusztus 29-én 7:30-kor kezdődik el, ekkor van tábornyitás, és sátorhelytől nyugatra található egy mezőgazdasági repülőtér, ugye egy nagy, nehézségünk az, hogy alapvetően ugye a környék az aktív földművelés, a mezőgazdasági földművelés alatt van, így nem mehettünk akárhova ennek a csatának a bemutatásával sem. Ez a helyszín alkalmas arra, hogy ezt a rendezvényt megtartjuk.
2: Valóban izgalmas lesz a csata jelenet, de mivel készülnek még, milyen más programra számíthat az érdeklődő?
4: Igen, lesznek interaktív programok, gyerekfoglalkoztatás, kiemelném ebből például a Mohács 500 wargame-et, több gyűjtő, kisebb kézzelfestett katonákkal, amiből több ezer kerül egy terepasztalra, előadják, hogyha eljátszák a Mohácsi csatát, ez egy interaktív játék lesz, tehát ennek megvannak a saját játékszabályai, kockával dobás és egyéb történet, hát nyilván nem válik megnyerhetővé az ütközet ilyen nagy létszámfölénnyel, de próbálnak arra feladatokat találni, hogy hogyan lehet esetleg a csatának a helyzetét optimalizálni, például kimenekíteni a királyt a csatából biztonságba, és a többi. Ez a gyerekek bevonásával fog történni, ami azt jelenti, hogy a tulajdonosok kezelik ezeket a kis bábukat, és a közönséggel közösen döntenek a had mozdulatokról.
2: Érdekes hangzik. Vasárnap?
4: Mind a két nap vannak versenyeink, lovas és gyalogos verseny egyaránt. Ilyenek lesznek vasárnap is, de vasárnap jön a táborunkba egy borbély sebész is, aki egyébként való életében is egy mellkasi sebész professzor, és ő fog előadni a korszaknak a csatatéri orvoslásáról.
2: És a következő hónapban is kiemelhetünk egy eseményt.
4: Igen, hogyha már egy közösség szerveződik ennek a jelenségnek és ennek a korszaknak a feldolgozására, akkor az a szerencsés, hogy ennek a közösségnek ennek további feladatai is és céljai is vannak, és nem áll meg az élet augusztus 30-ával, hanem szeptember 11-i hétvégén szeretettel várjuk a látogatókat a Janus Pannonius Múzeum kereszt és félhold rendezvényén a Káptalan utcai múzeumi épületben.
2: Köszönjük a részleteket, különleges tehát ez a hétvége. Most tartják Baranyában a Mohács 500 történelmi emlék hétvégét. Ezzel kapcsolatban dr. Bertók Gábor és dr. Haramza Márk volt a vendége.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Idén összejön a jubilómi 10. együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. 10 éve futunk együtt egy jó ügyért. Most szeptember 25-én nem csak az elmúlt 10 évet ünnepelhetjük, hanem egy hatalmas újdonság is várja a futókat. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett első alkalommal egy 21 kilométeres esti félmaratonon is rajthoz állhatnak a helyi sportolók. A cél pedig most is nemes, a nevezésekkel a helyi iskolák sporteszköz vásárlását lehet támogatni. Mindez a Szent Lőrinci Testépítők Erőemelők Egyesület, a Szent Lőrinc Királyegyháza Önkormányzat, a Holcim Magyarország Kft. És a civilek bevonásával valósul meg. Hogy miért különleges ez a jubileum, hogyan lehet nevezni és mit érdemes tudni az új félmaratonról, arról a Holcim kommunikációs vezetőjét kérdezem. Részletek itt a Rádió 1-en, vonalban Turbéki Judit.
1: Idén 10. alkalommal szeptember 25-én rendezzük meg az együtt gyermekeinkért jótékonysági futóverseny Szent Lőrinc és Királyegyháza között. A jubileumi évet egy régóta várt újdonsággal, egy 21 kilométeres félmaratoni távval fogjuk ünnepelni. Az elmúlt 10 év alatt a kezdeményezés úgy látjuk, hogy a régiónk egyik legkedveltebb sporteseményévé vált, amelynek köszönhetően a kerek évfordulóra a jól megszokott 3, a 4,4-es és a 11 kilométeres távok mellett egy igazi kihívással is készülünk a szervezőtársakkal, így az esti órákban rajtoló 21 kilométeres félmaratoni távunkra is várjuk a lelkes futókat. Így a családok, a hobbifutók és a rutinos versenyzők egyaránt meg fogják találni nálunk a számukra ideális célt. A verseny továbbra is egy jótékonysági célt szolgál, azaz a 18 éven felüliek számára meghatározott minimum 2000 forintos regisztrációs díjat, ezúttal is teljes egészében a résztvevő iskolák sporteszköz vásárlására fogjuk fordítani. Természetesen minden indulónk számára külön rajtcsomaggal készülünk, valamint a célban pedig a Holcim Magyarország Kft. Önkéntesei által készített egyedi betonbefutó érem várja majd az egyes távokat, teljesítőket. Természetesen idén is távonként, nemenként és korcsoportonként fogjuk díjazni az egyes távok első, második, illetve harmadik helyezett futóit. Az idei versenyre is online lehet előnevezni, az előnevezési időszakát azt 2020. szeptember 13-án éjfélig tartjuk nyitva. Az idei versenyünkre is a környező családokat, hobbifutókat, rutinos versenyzőket egyaránt várjuk.
0: Turbéki Judit köszönjük szépen, a Holcim Magyarország Kft. Kommunikációs vezetőjét hallottuk. Bárki csatlakozhat a rendezvényhez, a támogatáshoz, tehát szeptember 13-áig lehet nevezni.
2: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Ha fúvós zenekar, akkor általában a klasszikus dallamok kerülnek előtérbe, viszont nem a Bohemian Brass Bandnél, ők ugyanis már igazi slágereket is játszanak a fúvós hangszerekkel. Ma például Palkonyán láthatjuk őket, a szüreti nyitott pincék keretén belül Villány mellett zenélnek, viszont a Villányi Vörösbor Fesztiválra is hivatalosak, hamarosan ott is élvezhetjük majd a zenéjüket. A Brass Bandről, a Dél-Dunántúli Zenebarátok Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületről beszélgettünk, hiszen elnökük volt a vendégem. Emellett egy különleges hétvégi programot is kiemeltünk, hiszen Baranyában újra játsszák az 1526-os mohácsi csatát. Történelmi emlékhétvégét tartanak, ahová Villányból is várják az érdeklődőket. Ennek részleteiről dr. Bertok Gábor régész volt a vendégem, illetve dr. Haramza Márk, a Mohács 500 történelmi hétvége fő koordinátora. A hétvégi programról, az esemény fontosságáról beszélgettünk, és kiemeltünk egy jótékonysági futóversenyt, hiszen 10. alkalommal tartják meg idén az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Több távot is lehet teljesíteni, 3, 4, 11, illetve most már 21 kilométeres esti félmaraton is várja a résztvevőket és akár a villányi sportolókat. A cél pedig most is nemes, a nevezésekkel a helyi iskolák sporteszköz vásárlását lehet támogatni. Ennek részleteiről is beszámoltunk. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután a szokott időben, 12:45-től szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Szép hétvégét, Molnár Kristófot hallottad itt a 100,9-en Villányban, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. Új előadás a Moravec produkciónál. A Mohács 500 ünnepség alkalmából augusztus 30-án Mohácson a Deák téren kerül bemutatásra a Fekete Vőlegény című musical este 8 órakor. Nyílt nap a Diabelli Alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madács utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1 és fél 6 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Velhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszközvásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A jubileumi fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
3: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
5: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Pécsen, a Rákóczi út 66 szám alatt a régió üzletházban.
6: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
3: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
0: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknál az a program, hogy megvolt a családi ebéd, aztán felkerekednek, hogy beszerezzék azokat a dolgokat, amik jövő hétre szükségesek, mondjuk a tanévkezdéshez, a gyereknek új tornacipő kell, nincs még meg a füzetborító, kezdődik az óvi, a suli, a bölcsi, úgyhogy ehhez is küldöm az igazi mai slágereket. Most például a top 50-es listánk első helyezettjét, Bibi Rexa, New Religion.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak nálunk először. A Rádió 1-es DJ-kkel pedig ma is lehet találkozni a Szegedi Ifjúsági Napokon. A színen Bori írt egy üzenetet, hogy oda felé tartanak éppen. Szia, Márti, Szeged felé tartunk, életünk első színe lesz, írta Bori. A Bori, hogyha 5 óra előtt érkeztek, vagy 5 órára, akkor a Rádió estég első pillanatait is elcsíphetitek. Wilcox kezd majd, aztán Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár. De egyébként a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is ott van a DJ-knek a listája, hogy mikor kilép majd fel. Ez a Sleep Tonight.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Enikő üzenetét olvasom. Hello Márti, tanszerbeszerzés már megvolt a héten, most Balatonberényben egy fűszfa alatt olvasok a parton, miközben szól a Rádió 1, és kevesen vagyunk, itt legalábbis érezhetően vége van a szezonnak. Én ezt nagyon szeretem egyébként, bevallom ezt az állapotot, az a szezon után, szezon előtt, az az én időszakom. Taylor Swift, The Fade of Ophelia, ennek a dalnak mindig itt van a szezonja.
1: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. Shakira, Burna Boy és a Die Die például, a 2026-os foci VB hivatalos himnusza, és hát Ed Sheeran is nagyon izgul, hogy vajon sikerül-e megszerezni ennek a dalnak az első helyezést a brit listán, a hivatalos nagy brit listán, mert hogy hetek óta a második. Ed Sheeran ugyanis társszerzője a dalnak, és neki összesen 14 number one dala van az Egyesült Királyságban. Hogyha

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 aréna a következő, este 11 órától, ez lesz a fesztivál zárónapja, és 5 órától indul a buli itt a stúdióban, Before Party Shop Cookie-val, 2 órán át. Summer Edition, vagyis 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. A következő óra így indul. Jövő héten pedig lesz egy különleges kívánságműsor Sebestyén Balázzsal. A hír igaz? Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. Új előadás a Moravec produkciónál. A Mohács 500 ünnepség alkalmából augusztus 30-án Mohácson a Deák téren kerül bemutatásra a Fekete Vőlegény című musical este 8 órakor. Nyílt nap a Diabelli alapítványnál. Minden, ami művészet, Pécsen a Madács utca 8-as szám alatt, ahol az érdeklődő kipróbálhatja a hangszereket, találkozhat a tanárokkal, és megismerheti a zenei műfajokat szeptember 2-án délután 1:30 között. Részletek, információ diabelliművészeti.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. Már 10 éve, hogy ősszel ismét megtartják az Együtt Gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóverseny. Szeptember 25-én ünneplik a jubileumot, és egy hatalmas újdonsággal is készülnek. A jól ismert 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén először egy 21 kilométeres esti félmaratonon is próbára teheted magad. Fuss együtt a Holcim Királyegyházi cementgyárával, és nevezéseddel támogasd a helyi iskolák sporteszköz vásárlását. Nevezés szeptember 13-áig. Részletek és regisztráció holcim.hu/futás.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió egy Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, 3 óra után járunk egészen pontosan 7 és fél perccel. David Guetta, Sia, Jennifer Lopez, a legnagyobb

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a futáshoz, és egy, és kettő, hát erre a darra nagyon jól lehet futni, szerintem Kero Turn the Lights Off. Egyébként fontos info, Budapesten futóverseny van, és emiatt ideiglenes forgalomkorlátozásokkal lehet találkozni az 1., 2., 5., 11. kerületben, ez a police.hu oldalán olvasható. Holnap 5-ig lezárják a 9. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

0: Karin érkezik, és még valami jön a Rádió 1-re. Hamarosan, na mi? A Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A Rádió 1 legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a Rádió 1 konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban, Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez... Vagyis a most már 15 éves On The Floor, a Pitbull-a közös dal átlépte az 1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégén is. Egy óra múlva indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, aztán pedig a másik parti helyszínünkön, a Rádió 1 arénában várják a fesztiválozókat a Rádió 1-es DJ-k. És hogy indul a következő óra? Mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Közlekedési információk a Rádió 1-en a fővárosban autózóknak, mégpedig az, hogy ideiglenes forgalomkorlátozás lépett érvénybe holnapig, Budapesten az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben is, polisz.hu oldalán olvasható. Holnap délután 5-ig lezárják a Műegyetem rakpartot, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Erről a budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatott mindenkit, balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, közlekedési infók után pedig a tökéletes autózós zene pár napja ünnepelte a 37. születésnapját, Jonas Blue.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát lehet, hogy vége van a nyárnak, szépen lassan a Rádió 1-esek meg a fesztivál szezonnak is, ugye ma még szín, az utolsó nap Rádió 1-es DJ-kkel a helyszínen Szegeden, de hát jönnek itt a nagy aktivitások. Hétfőn például Balázs speciális élő kívánság műsora. És jön még valami, a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket és azon Taylor Swiftet is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most pedig igazi jó kis diszkó Dresdából. Na, nehogy Purple Disco Machine-t készítettem be, nem saját dal, hanem remix, a Hertz klasszikus gondolta újra. Hát izgalmas nyara volt Purple Disco Machine-nek, mert egyszer jól ránk ijesztett, amikor ugye nyár derekán lemondta a DJ szettjeit, mert hogy fülzugás és egyéb egészségügyi problémák miatt így kellett döntenie, de hál' Istennek már jól van, a héten a Pacsa Ibiza nevű helyen Kungzal zenélt, most pedig a Wonderful Life-ot hozom tőle.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig Monsieur Cookie Mix-el 2 órán át a Rádió Live Mix Summer Edition-ben, a Before Party Show-ban én angol szavakat dobálózok még. Oh. Hello Cookie, how are you feeling today?
1: My name is Marta. I'm a little tired, but I'm feeling good because I'm so happy to be with you on air. Yeah. Where is my water?
0: Here you are. Figyelj, milyen volt a szín, mert DJ szettesztél. Mert azt mondtam tegnap adásban, hogy ott nincsenek árvaszúnyogokat Tiszaparton, mert most szidjuk a Balatonparton az árvaszúnyogokat. Ez igaz, ugye? Nem találkoztál vele.
1: Nem. Egy darabcsípés nincsen.
0: Ők nem csípnek az árvaszúnyogok, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon panaszkodunk rájuk, de igazságtalannak érzem, írtok kellemetlenek a balcsin. De most tudtam meg, hogy ők hasznos szereplői az ökoszisztémának, úgyhogy a mi kis világunknak, úgyhogy ne, justice for árvaszúnyog, igazság.
1: De jó, kérdé, figyelj, most túl okos nekem, amit beszélsz most.
0: Tudom, kicsit. Gondoltam is, hogy zavarba hozlak ilyen intellektuális beszélgetéssel, úgyhogy el is engedem ezt a fonalat.
1: De ez jó, az új neved dr. Kismáti.
0: Öveges professzor.
1: Igen,
0: na induljon a Before Party Show, nagyon szeretem, amikor adásba vagy, Cookie.
1: Köszönöm, én is téged, szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Oké, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órán, igen, azaz 19 óraig, mixerek nektek az igazi mai slágereket. Jó lesz, jó lesz! Ráadásul érkezik egy vidám zene. Imádunk Alex Kenji, és a szem címe Bambore. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, a Before Party Show Summer Edition elkezdődött. Hangerő maximálisan, bulizunk egy nagyot. Bene vagytok? Én nagyon. Hát akkor kukikám, hadd szóljon!

hogy szombateste nem sokan alszanak, hanem buliznak, ugye fiatalok? Na, még szép! És a buliról van szó, érkezik egy óriási DJ. Úgy kell érteni, hogy ügyes DJ, jó? Na, Fisher, és a szám címe Rain, azaz eső. Hát esen az eső csak éjszaka, amikor mindenki csúcsukál, nem? Ráadásul az utolsó hétvégén. Holnap után munka és kedden iskola, ajaj. Elég kukikám, ne dumálja túl sokat, jön akkor alig újabb Fisher nálunk. Rain, ez a szám címe. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hey!

hogy csak igazi, ma is legyen megy. Sokan szeretik Cashmere a Wild Ride, azért lejátszottam nektek, tanok fiúk. Én mindig próbálom követni, amit nektek jó. És például most érkezik egy kis nosztalgia hangulat itt a Rádió Egyen. Bizony, egy jó pár év ezelőtt kijött David Guetta és Kid Cudi Memories. Ez egy kis remix. Bizony, David Guetta remix ráadásul. Milyen jó, nem? Allé, egy kis klasszik hangulat itt a Rádió Egyen, szerintem jól fog esni mindenkinek. És

Sam címe Shine. De jó, nem? Bizony, szerintem óriási sláger lesz, nem csodálom. Ráadásul van egy kis funky hangulat benne, ami jó, ugye? Allé! Mixelek tovább nektek ezig az ilyen slágereket, ráadásul nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Bifa Party Show Summer Edition. Hoppa, vigyázzatok! Dolgozunk keményen!

0: Ez itt a Rádió Egy Jósok igazi mai slágér megy. Egy kis szünet érkezik, iszott egy kis vizet, hogy jól legyél 19 óraig a mix, mert igen, 10-től 19 óraig nincs megállás, mixelek tovább az igazi mai slágereket nektek. Hamarosan érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó lesz, figyelj!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Pécsen, a Rákóczi út 66 szám alatt a régió üzletházban.
8: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
9: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozzunk Pécsett a Makkai István út 5 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
10: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

érkezi ma is legereket, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Allez up, megyünk tovább, bulizunk egészen 19 óraig, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Bizony, bizony, bizony. Allez up, hangerő maximálisan, nincs mese. Buli, buli, buli, buli, buli. Jó szórakozás, még egyszer kívánok mindenkinek itt a Rádió 1-en.

Radio Echo Kiga zi mai Schlager Medie. Fu, kira za hideg, ani rajoza Bibi Rexa e shfetla segut New Religion. Iga la zerre de ti es volt insomnia e dio par husonot huso hate vele zelot. E jól hangzik, Bibi Rexa nagyon ügyes, az biztos. Ő is nagyon ügyes, nagyon sokan szeretik, nem csodálom, mindig jó zenét csinál, jöjjenek a Ed Sheeran és Azizam. Természetesen egy kis remix változásban, hogy jó legyen mindenkinek, ugye? Allez!

Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó volt ez a kis Medúza, Don't Wanna Go Home. Hát nem is akarunk haza menni, milyen jó vagyunk itt a Rádió Egyen, ugye? Ráadásul érkezik egy francia duett DJ, nem Daft Punk, nem. Nem Cookie és David Guetta, mondjuk ilyen nincs. Hanem ők az Offenbach, és a szám címe Overdrive. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Még egyszer kívánok nektek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió Egyen, és köszi szépen, hogy velem vagytok, tényleg jól esik.

0: kedvesek, igazi mai slágja megy. Ők voltak a Felix Jen és House Aligüt Walk With Me. Hamarosan érkezik Emperor of the Sun, Blondish Remix. Blondish a múlt hét szombaton mixelt nektek élőben. Itt a stúdióban találkoztunk személyesen. Tök jó fej tényleg. Szóval nem sokára jöjjönnek a Emperor of the Sun, Walking on a Dream, Blondish Remix. Blondish, itt vagy?
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Kuki.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
5: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
6: Műszaki végzettséged van? A laborban is otthonosan mozogsz? Akkor figyelj! A Holcim Magyarország laboratóriumi technikust keres a Királyegyházi cementgyárba. A te feladatod lesz a gyártás ellenőrzése, a mintavételek megszervezése és a cement fizikai, illetve kémiai vizsgálata. A te precíz munkád a garancia arra, hogy csak is kiváló minőségű termék hagyja el a Királyegyházi cementgyárat. Amit kínálunk, stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is lehetőséged van általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Pécsen, a Rákóczi út 66 szám alatt a Régió üzletházban.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is. Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: a legjobb válogatásban.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: originale, Blondish Remix, és igen, büszkék vagyunk, a múlt héten szombaton Blondish mixelt élőben innen a stúdióból 18 és 19 óra között, jó fej volt tényleg. Blondish, kicsit beszélsz hozzám, légy szíves.
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Kuki.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, thank you so much.

a szíved csücském. Hát igen, ez a saját dalom. A jó barátom már Kánerel. Szóval, hődém és soraim, érkezik a legújabb kuki, Kánel, Fire, itt a Rádió Egyen, és még egyszer hangsúlyozom, mikor itt van Nyugaszgeri a kívánság műsorban, én nyugaton lehet kérni azt a dalt, jó? Ari! Jöjjön akkor a saját dalunk itt a Rádió Egyen! Kis büszkeség, ne jár belefél! Na, ugye kukikám, ohé! Hey!

0: Ez itt a Rádió 1, sok igazi mai sláger megy. Jaj, de jó kis fesztiválon gulat volt itt, ugye? A Before Party Show Summer Edition, Üzsel és Jamaikán. Hamarosan élő kívánság műsorlanok, fiúk, tudtok telefonálni a 0620-3-111-111-re. Ha meddig nem érkezik az első telefonáló, jöjjön Tóth Abigail, Accent Elégüt, Sassam címe Sugar Lady.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világ történelem

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. Spongy Bob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 top 5-ben. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek a

0: hallgatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: These beautiful things that are.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén a mai első telefonáló. Halló.
3: Szia, Dávid vagyok.
2: Szervusz, Dávid, mi újság, hogy vagy?
3: Nagyszerűen megyünk hazafele éppen.
2: Hazafele mentek, jó. Jó nap kis
3: nap. Igen, nyaralásból.
2: Ja, nyaralásból. Mere voltatok nyaralni?
3: Hát csak a Balatonnál voltunk.
2: Ja, jó.
3: Nem mentünk messzire, mert...
2: Jó, az a Balaton, szeretjük. Nincs mese.
3: Hát, igen.
2: Na, valami baj van, vagy nincs, ugye?
3: Hát, baj az nincs, csak a Balatonban nem sok víz van.
2: Ja, jön az ősön, jó lesz, szurkolunk, gyönyör az a hely, tényleg. Radar Town, do it again, ezt kértél tőlem, David, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
3: Küldöm itt a kocsiba a három gyermekemnek, Patriknak, Dominiknek és Patriciának, meg a feleségem.
2: Oké, rendben, jó utat az efele, tessék vezetni nagyon óvatosan és jövőten kitartás, mert úgy tűnik, hogy kezdődik az iskola, ugye?
3: Alig várjuk.
2: Ja, jó.
3: Jó. Kevésbé, de még.
2: Jó van. Kezdődik igazán a szabadság a jövőten, nem? Akkor kezdődik az igazán a szabadság.
3: Igen.
2: Jó van. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
3: Én örülök, hogy bekerülhettem hozzád az adásba.
2: Ciao, szia. Na, lelök fiúk érkezik az isteni Radar Town, do it again, itt a Rádió Egyen.
1: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Van, aki kért tőlem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. De ki az, aki? Halló, halló!
2: Viktor vagyok, jó estét kívánok, de?
1: Mi újság?
2: Köszönöm, csinos hétvégét tartok.
1: Ez mit jelent?
2: Köszönöm ezt a számot. Hát, csinó volt Jennifer Lopeznek a új neve, vagy jó neve?
1: Jó, oké.
2: Hát a neveiből származik, nem csúnya név, csak ő nem szerette. Na mindegy, nem érdekes. Milyen pihenős nap van ma?
1: Pihenős? De úgy hallom, hogy kocsikázol, nem?
2: Így van, még nem értem haza.
1: Ja, jó van, oké. És mi a program ma este?
2: Mára nem terveztem semmit, úgyhogy lehet, hogy csak pihenek. Nem, nincs semmi.
1: Jó, oké. Kinek...
2: Okay,
1: ja, persze. Kinek szeretnék jönni ezt a dalt? Kinek szóljon?
2: Minden stahanovista munkamániásnak. Mindennyiunknak.
1: Jó, oké. Kitartás neked jövő hétre, jó utat, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: És köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, sziasztok! Kicsit rossz volt a vonal, elnézést kérek, hát élő műsor. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight! Allé, up, David, mondd meg valamit!
3: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
2: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
1: Jön.
2: Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió egy.
1: Ez a Rádió egy, ahol csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, nem sokára vége a kívánság műsornak, szóval gyorsan tessék telefonálni, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Fanni vagyok!
1: Hello, Fanni, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké, ma tartottuk a gyerkőt szülinapját, úgyhogy gondoltam, kérek még egy számot neki.
1: Na, melyiket?
2: Shakirától a Die Die, ez most a nagy kedvenc.
1: Na jó, van egy kis foci hangulat?
2: Hát persze, egyértelmű.
1: Jó van, és akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a kisfiamnak, akinek a szülinapi bulija van.
1: És hogy sikerül, vagy most is megy?
2: Hát még megy, úgyhogy ja, majd erre táncolunk.
1: Ja jó, van, oké, rendben. Akkor a boldog születésnapot kívülünk neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi,
1: halló! Ciao, ciao, szia-szia! Érkezik nekünk Shakira, Die Die! Allé, hop, egy kis foci VB hangulat itt a Rádió Egyen!

0: A Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-szer érkezik, jó az Geri. Mi jó, hanem közelebb, holnap találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kedemes estét, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Búcsúzom Metzger Viktóriával, Nagy Bogival együtt, a szám címe Éden. Sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Megnézted?
3: Megnéztem.
2: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlott.
3: Megnézted
2: moziba?
3: Igen, és? Moziba, abszolút.
2: Ugye,
3: moziba. Nagyon.
2: Jó a film, jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó
2: ez
4: filmre.
2: Igaz.
4: Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
2: A pedig nagy nevek.
4: Ők két olyan, amire azt mondanád, hogy elmész rá. Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
2: Mit nézzük meg? Dínos filmes, a dínos filmes. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
4: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
2: Úristen!
3: Második tippem a kisbolygó lett volna.
2: Igen, gyere, kisbolygó, azt rajta ülnek a dínók.
5: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
4: Őt bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy őt bármibe.
2: Ez nagyon.
3: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
5: Figyelj, nagyon látványos.
2: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert,
3: hát
2: egy fekete bőrű Oscar díjas színésznő, Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
4: Hát ő nem fehér.
2: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet, vagy ilyen hollywoodi BC és
3: valószínűleg
2: politikai korrektség?
3: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
2: Vagy így, vagy Szép Helén a fekete
3: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmit, barátom.
2: Aha.
4: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
5: Ez dupla gázsi.
2: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
3: És milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak. Most már csak azért is megnézem.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Radio Show, köszönjük szépen, tegnap szenzációs volt. Balatonfűzfő, én DJ Junior vagyok, és én mixelek ebben az órában.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG vagyok, és itt leszek egészen este 9-ig, és azt is meg kell jegyeznünk, hogy Szegeden a szín is, ugyebár az ifjúsága napok is jól sikerült, a Rádegyes arénában játszottam hajnal 2-től, és hát megettek mindent, ami újdonság, és ezt nagyon-nagyon szeretem.
7: Én ráadásul még ma is ott leszek, úgyhogy lehet velem találkozni, ráadásul most kicsit félőben vagyok, mert ott játszom egyébként a Stégen, de indulunk Tami Impalával, lehet, hogy ezt ott is pörgetem a Dracula új verziójával, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, még mindig, bár lehetően nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a mai nap én ugye, ahogy mondtam, most félőben vagyok, mert hogy 8 és 9 között a Szegedi Színen játszom a Stégen, Rádió Stégen, utána viszont az Arénában 23 és 24 óra között pörgetek egy órát majd. És hát készülök a holnapi napra, mert holnap délután 5-től vasárnap egy ingyenes rendezvény Budapesten, Made in Italy az első sorban. Nagyon sok ilyen olasz remixet készítettem, ezt tudjátok rólam, hiszen játszom itt is a rádió ugyan ezeket, és hát felkértek rá, hogy csináljak egy ilyen eseményt. Vittünk egy nagyon jó pizzakészítőt, akit még Hanvai PG által ismertem meg, Balázs Attilát egyébként, aki a diszkosít pizzát is elkészítette, ő süti majd ott a fantasztikus olasz pizzákat. Világbajnoki második helyzet az úriember, úgyhogy vigyázzatok, nagyon jó lesz a pizza. Ezen kívül italpultok, minden, ami olaszos, és olasz fagy is. Ezen kívül én 7 órától 9 óráig, de már 5-kor indul az esemény, játszom 2 órát non-stop olasz slágereket, természetesen DJ Junior módra feldolgozva, úgyhogy készüljetek, ilyen estét még sosem csináltam, én is már nagyon várom. És ha már az olasz zenéről beszéltem, és az olasz partiról, a Made in Italy-ról, akkor egy ilyennel megyünk tovább, ezt is fogom holnap pörgetni majd. Jön Ricky Epoveri és egy Chai Itali Ciao Amore DJ Junior remixben, itt a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom, adrenalinszínűre diszkosita a rádió, egy ilyen egész héten kétharmadban vagyunk, a bárány nincsen, viszont itt van Hanvai PJ, és most a játszóknál Indi DJ Junior.
1: Én már nagyon izgolok, mert bár fél éve vagyok, de ahogy vége van az adásnak 21:00, akkor meg is szólok Érden, annyira gyors vagyok, és rettentően sok email Angel korongot fog játszani, és utána Szlovákiában is, sőt, mi több, ott külön kérték azt az intrót, amit legyártottunk Roberto Vinivel, ugyebár a Messengers-szel, a Kossuth téri magyarországi születésnapi partira, ugyebár augusztus 20-ára. Szerintem azzal fogok kezdeni, mert tényleg egyszerűen annyira extra lett, hogy többen a produkcióval mondhatni könnyeget csorgattunk miatta. Luna Szerdai készül, pontban éjfőkor fog oda megérkezni.
0: Én már most színezek, és még tovább színezem a dolgot, majd 23-24-ig ma este, úgyhogy kétszer is találkozhatunk Szegeden. Most meg megyünk tovább az Alex Kenji korogjával, ami egyébként diszkosítás legenda volt, a régi Alex Kenji, de ez most szerintem egy ilyen latinos, kicsit ilyen kacsvasz lett, de csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior, ez a Bambolé, és ezzel megyünk tovább itt a rádió egy esti showjában a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Egy biztos, hogy nincs megállás, legalábbis ezen a nyáron nem volt megállás, tényleg, mint hogy a régi szép időket éltük volna meg. Annyi fellépésünk volt hétről hétre, hogy valami hihetetlen. Ugye DJ Juniorral játszottuk egy csomó fesztiválon is képviselve a diszkost, tett. Ugyebár Campus Fesztivál, aztán a múlt héten Zamárdiban Strand Fesztivál, ezen a héten pedig egész héten színeztünk, és hát nem tudom, hogy mit hoz a tél, de hát szerintem azért jóval szoftosabb lesz.
1: Hát igen, mivel kevesebb klub van, és ilyenkor nyilván nincsenek fesztiválok, annyi nagy rendezvény. Viszont megyünk tovább a svédekkel, mert azokat nagyon szeretem, és csináltam belőle egy remixet az új dalból, ez a Happiness is so sad, amelyet Lucky Lee énekel, a Swedish House Mafiáról beszélek, eredeti valódi DJ Junior van itt a Rádió 1-en a diszkosítban.

Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosít rádió show, és Hamai Picsi beszélt erre, hogy mennyi bulink volt ugye nyáron, és hogy mi lesz ősszel. Hát kérem szépen, én nem tudom, azért egy-két rendezvény be van írva, meg diszkosít is lesz, de hogyha szeretnétek minket, akkor írjatok a rajongói oldalainkra, és mi megyünk akár a Bárányére, akár a Hamvaiére, akár nekem Juniornak a rajongói oldalán, vagy a diszkosítére, és mi látjuk ezt, és akár céges bulit is vállalunk magárendezvényt, mert hogy ősszel télen ilyeneket is szoktunk csinálni, úgyhogy bizalommal keresetek minket ez ügyben. Ugyebár kedden elindul az ősz, szeptember 1-jéhez elindul az iskola, és hát egyébként az időjárás az már egy picit ráhangolódott. Az első őszi buli nekem legalábbis jövő héten szombaton lesz, itt a fővárosban egy fehér parti lesz, tehát white buli. Tessék majd megérkezni tetőtől talpig fehérben, most nagyon-nagyon komolyan fogjuk venni, és a diszkosítás színekből mutatni, még Bárány Attila lesz ott mellettem, egy másik Rádió 1-es lemezlovas is, méghozzá World is Mine legénységéből, Antonio is. Most viszont megyünk tovább, és ezt a dalt a Bárányon kell számon kérni, mármint a vokáját, mert az ő feladata most ez, hogy meglegyen. Én csak a kiadásért felelek, de az még nem jött meg, viszont játsszuk ebben a verzióban. Hamarosan jön a videoklip is, mert hogy már elkészítettük, csak újra kell vágni az új vokára. Ez a diszkosít dala, a Sorry, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ma is Bárány Attila nélkül voltunk, és gyorsan búcsúzunk is DJ Junior és jómagam Hambai Pícsi, ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, most húzok Érdre, bár félőben vagyok, de 21:00-kor Érdem meg fog csendülni az első lemez tőlem, egészen valószínű, hogy a kezdés után egy Email Angel korong fog szólni, utána pedig megyek át, évfélkor kezdek Duna szerdáján az ottani gokárt pályán, aminek a neve DS, azaz diszkosít, de egyébként nem az. Ezzel búcsúzom, szevasztok Rádió 1!
1: Én DJ Junior voltam, én még szálltam az elmúlt egy órában, ma este Szeged színelés van rendesen, hiszen én voltam most egy órán keresztül, csak félőben voltunk itt a diszkosít Radio Show-ban, aztán az arénában is játszom, majd este 11-től egy órán keresztül pörgetek, vasárnap pedig egy különleges esemény, Made in Italy az első sorban, az első ilyen parti, amelyet csinálok, olasz zenét fog játszani, régi zenéket új house köntösben, jó néhányat már megcsináltam, a többit még a héten készítem, úgyhogy megpróbálok két órán keresztül ilyen zenét pörgetni, olasz gasztronómia, olasz piázás és olasz fagyizás, mindez együtt egy ingyenes rendezvényen Budapesten a Kopaszi gáton találkozhatunk, én ezzel búcsúzom, minden DJ Junioros letölthető a YouTube csatornámról, és az utolsó dal egy ibizai kedvenc, Gadzsó, So Many Times DJ Junior remixe, ezzel intünk párt mindenkinek, 8 órakor holnap újra diszkosít itt a Rádió 1-en, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fateless, Insomnia és Bibi Rexa, úgyhogy a New Religion-nál nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Jó show szombat este a Laughing Arms-a lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek egy csomó friss zenét. Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Antolt Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a Live It All, a rádió egyen a

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este a Laughingham's lemezjátszói mögött egy hete a német nagyágyú Robin Schulz fellépett ugye a Strand Fesztiválon. Ő jön most.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Felkészül New Week, Antonio, valamint D-Session. Ők jönnek a következő 3 órában. Úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: is Mine radio show starts now. World is
1: mine. Bulizunk tovább, hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, hello nyúvik.
2: Hello Gary, funky time, emlékszel még erre a kifejezésre, melyik Na akkor egy igazi funky time. Valami hasonló. Én ettől viszont jobbat tudok és jobbat hoztam. Timmy Impala és a Dracula ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie remixében itt a Rádió 1-en.

0: Medúza, Dovana Go Home a Rádió 1-en a 39 Radio Show-ban, mellettem Newvik a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön Antonio, éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk is. This Session-t látjuk tehát vendégül éjfél és éjjel egy között. Ilyenkor szombatonként mindig 4 órás az adás, és hát szépen megyünk felfelé.
1: Így van, ívelgetünk most már kicsit a melodik határa csúrolgatjuk, de egészen finoman. Ez egy olyan diszkó zene lett, kérlek szépen, amit én tényleg most már hetek óta pörgetek, és a bulikban tökéletesen jól működik. Come to Life és Cassiani Rádió 1-en.

0: 1 és benne a World is Mine Radio Show, nyúlvig a lemezjátszóknál. Hugh jöjjön most!
1: Így van, az úriember, akinek minden országon másképp ejtik a nevét. Van, ahol Ugel, van, ahol Hügel, van, ahol Ugel, meg mindenféleképp, de nálunk úgy mondjuk, hogy Hugel, és Salto és a Jamaican Bam Bam érkezik, a csavarjátok fel a hangerőt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió Egyesek! Nem is húzom az időt, azonnal belevágunk a közepébe. Méghozzá egy brutális Jennifer Lopez és David Guetta közös dobással. Amivel indulunk, az nem más, mint a Save Me Tonight, Joel Corey remixben, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Anatör és a Talk to You szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem egészen éjfélig Antonio elemezjátszói mögött, és nézzük is, hogy mivel jössz most.
1: Egy igazi elektronikus zenei legenda és napjaink egyik legnagyobb popdívája állt össze egy közös trackre. A hangerőt tessék feltekerni, már is érkezik Faithless és BB Rex a közös dobása, a New Legion, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: this anthem track.
1: What do you mean?

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show szombat este, néhány percig még Antonio a lemezjátszóim mögött. Milyen a mai szaka?
1: Brutális pörgős hét van mögöttem, és még nincs is vége. Innen a Rádió Egy stúdiójából én Hódmezővásárhelyre veszem az irányt, és ott is folytatom az éjszaka többi részét. Remélem, mindenki élvezte ezt az elmúlt egy órát. Legyen nagyon boldog a hétvégétek. Hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten találkozunk ugyanitt szombaton 23 órától a Word is Mine Radio Show-ban. Szia Geri, sziasztok Rádió Egyesek!
0: Éjfélkor pedig indul a Guest Mix, mindjárt jön Díszes

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Session.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, indul a heti guest mixünk, ami D-Session készített. Ez Kurt Merchley, Hugel és a Put Your Hands Up.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, még ez az este a nyárból ugyancsak rádió egy partival telik, hát amennyire lehet kihúzzuk, hiszen a szegedi ifjúsági napokon még pörög a helyszínünk, nem is akár mekkora hangulatban, ha figyeljük a social felületeinket. Most az előbb ugye Jamila zenélt, ezenben a percekben pedig már Joel Junior a lemez játszok mögött. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket, most a Rádió 1 másik DJ-je, DJ Metzger Viki, Nagy Bogi van Miss Mooddal, az Édent indítom, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan a mai napot még bulival töltik, nagyon jól teszik, hát meg nyilván fognak még azért szombatokat, de hát a nyári szombatok közül és a nyári hétvégék közül 2026-ban ez már az utolsó. Fú, jó gyorsan elrepült. És mennyi nagy bulit csináltunk közösen, és ez mennyire jó. Az igazi mai slágereket pedig húzom továbbra, és most a Switch diszkót választottam, Rehab-be, Sam Feltel, ez a Sleep.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, David Guetta pedig az utóbbi hónapokban egyre többször mondja, hogy a sima idézőjeles, sima fellépésekkel egy picit le fog állni, és ráállon a stadionkoncertekre, ugye tavasszal csinált a Stade de France-ban, Párizsban 3 teltházas gigasót, valami elképesztő látvánnyal, és azt mondta, hogy ezeket szeretné erőltetni a jövőben, amiben egyébként van ráció, mert tényleg valami elképesztő, amit művelt. Ez meg közben az igazi mai slágere, Jennifer Lopez-zel, David Guetta, a Save Me Tonight, amit indítok itt.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Balázs, Sebestyén Balázs kívánságműsort fog vezetni holnap. De nem a délután, hanem mindjárt a reggeli műsor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai